0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Viac ako 3 desaťročia spieva v Kestutskom pávom krúžku Šándor Kochňák.
1: Ja som vedel málo spievať tie pesničky, ale tu som sa veľmi sa mnoho naučil. Tak sa začalo, že jedna učiteľka mi hovorila, že aby som išiel do pávy krúžiku spievať. A ja som potom hovoril, že môžem ísť spievať. Ľúbim aj kolektívu, poznám ich, starých ľudí. Potom som tak zostal tu. 33 rokov to bolo. Počas som hovoril manželke Háge, že nek dojde ona spívať. Velice krásne spíva, aj sama sví spívať, aj dostala aj diplomy, aj spolu budeme spívať aj dneska, aj ona bude sama spívať a budeme aj spolu spívať.
2: Tak potom je u vás doma veselo?
1: Áno.
2: Spievate niekedy?
1: Áno. Keď nevíme spať, hovoríme, že zaspívajme si volačo.
2: Naozaj?
1: Áno.
2: Takže zaspávate na tieto prekrásne kestúcké, alebo aké pesničky?
1: Pekné kestúcké.
3: A falu életében nagy szerepe van a párbakörnek.
0: Hovorí Agnesa Kochňáková.
3: Nem csak a nemzetiségi eseményeken vesz részt, hanem a falu életében a régi szokásokat felelvenítjük, és mindenféle rendezvényeken, ugyanúgy augusztus 20 bányász napon mindig énekelünk. A pávakörnek 30 éve vagyok a tagja, a férjem pár évvel előttem kezdett el énekelni, és a pávakör mostani vezetője egyszer hallott engem valahol énekelni, és akkor ide csalt. Az anyukámtól tanultam az első szlovák dalt, a Horenka Horenkát, és nagyon szeretem a szlovák énekeket. És itt maradtam a jó közösség miatt, és az éneklés miatt. Amikor én kezdtem, ugye 30 évvel ezelőtt, azok a tagokból 3 vannak már csak, sajnos. És utána jöttek a többiek, a fiatalabb generáció. Nagyon sokat készültünk erre a napra. Nagyon sok dal között válogattunk, próbáltunk a helyi gyűjtésből válogatni, és nagyon sokat gyakoroltunk. A jövőre nézve is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a szlovák dalok fent maradjanak, az identitást, tudatot ezzel erősítjük.

0: Sme na oslave 55. výročia založenia Pávieho krúžku v Kestúci, ktorá sa konala 9. mája. Medzi oslavencami bola aj Monika Šaláň-Kijová-Radovičová.
1: Éppen ma 33 éve, hogy házasok vagyunk a férjemmel, és a pávakör ott volt az esküvőnkön. Ebből az következik, hogy én már lányként is pávakörös voltam, és aztán meghallottam őket énekelni a templomi esküvőn. Akkor volt az, hogy majdnem elsírtam magam, és amikor este 7 órakor ide a kultúrházba bevonultak, az egy csodálatos élmény volt. Életre szóló élmény volt. Akkor, amikor átadták a csepecet a köszöntéskor, majdnem elsírtam magam. Én nagyon szerettem őket, Bertus bácsit, Anka nénit, mindenkit. Most már 35 éve pávaköri tag vagyok, nagyon szeretek járni. Nagymamámtól örököltem a dalok szeretetét, ő törzsgyökeres Kesztölci volt, és tudomásom szerint ő hímzett a pávakörnek csepeceket is.
2: Mi tartott téged 35 éven keresztül a pávakörben?
1: Hát a hagyományok szeretete, szeretek énekelni, és úgy gondoltam, hogy az, amit a nagymamám átadott nekem. Ő nagyon sokat énekelt, nagyon szerette. Őt úgy temettük el annak idején, hogy önépviseletben. Tehát amikor ugye mondták, hogy a háború után átöltöztek a falusi emberek, már nem annyira használták a népviseletet. A nagymamám élete végéig népviseletben járt, és mindig csodáltam, főleg a csepeceit. Én is igazi Kesztölcinek, törzsgyökeres Kesztölcinek érzem magam, és én nagyon, nagyon szerettem. Mindig is csodáltam a néniket, hogy őrzik a hagyományt. Az évtizedek során egy igazi családdá lettünk.

0: A na záver nechajme hovoriť ešte raz vedúcu 55-ročného Kestutského pávieho krúžku Annu Kajnovú.
1: 35 éve kezdtem el, jó régen. A pávakörtagok írták fel a Kálmefi tanár úr javaslatára, és nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, egy kicsikét szorongtam is, de attól függetlenül nagy örömmel végeztem. Nagyon szeretem ezeket az énekeket.
2: A szlovák nemzetiségi nyelvápolása nagyon fontos a kezdetektől a pávakör életében.
1: Az biztos, a faluban nagyon kevesen beszélnek már sajnos. Mi azért próbálunk a pávakörön belül is szlovákul beszélni, meg ha esetleg találkozom olyan falubelivel, aki még beszéli a nyelvet, akkor én is beszélek. De nekünk ez már ilyen olyan fele magyar, fele tót lett sajnos. A repertoár az igazi szlovák, ott csak szlovák szavak vannak. Legalább 200 ének van, amit tudunk énekelni, és amit úgy általában gyakorlunk is.
2: Most az 55-ös jubileumra hogy készültetek, milyen dalcsokrokat állítotok össze?
1: Hát igyekeztem olyanokat, amik nagyon régi dalok, amik nagyon ritkán lehet hallani, és ezen kívül azért vettem a csokorba olyat is, ami ismertebb.
2: Mit jelent számotokra ez a mai nap?
1: Jaj, Istenem, nagyon izgulok, és nagyon nagy öröm, hogy ennyit megéltünk már.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 18-a, kedd van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U programu Hrvatske redakcije ostajemo zajedno i ovoga utorka od 8 do 10 sati. U današnjoj emisiji vodimo vas u Koljnov, gdje se održava tamburaški plesni tabor, a najavljujemo i novo izdanje televizijskog magazina Hrvatska kronika. Prisjetit ćemo se popularnog pomorskog sastava Le Bugs Band, koji se nakon pola stoljeća ponovno vratio na pozornicu, dok u rubrici Vjerski trenuci govorimo o Svetoj Jeleni Križarici. Emisiju pripremaju Renata Latinac, Berneta Blažetin i Andrija Pavleković, a tonsku realizaciju potpisuje Norbert Aut. Budite s nama do 10 sati.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és köműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajló Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Jólét, közélet.
1: Dévleszere kávtú mérdomálé, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Azt tesz boldoggá, mikor látom a végeredményt és a megrendelő elégedettségét. Meséli Bódi Zsolt, generálkivitelező, aki édesapjával és testvéreivel dolgozik családi vállalkozásukban. A tanítványaimban látom a jövőt, vallja Báder József, a fiatal roma pedagógus, aki hittel és szívvel nevel. Bódi Zsolt 14 évesen kezdett édesapja mellett dolgozni, és mint mondja, gyerekként nem volt egyszerű ezt a fizikai terhelést megszokni. De annyira megszerette a szakmát, hogy mára már nem is tudná elképzelni az életét enélkül. Édesapja alapította a családi vállalkozást, ahol a fiaival azon dolgoznak, hogy a tervezéstől egészen az építésig kulcsra készen tudják átadni az ingatlanokat a megrendelőknek. Bódi Zsolt a nehéz munka ellenére mindig arra törekszik, hogy tökéletes legyen a végeredmény, amit kiad a kezei közül. Bódi Zsolttal a szakmai kihívásokról, tervekről, családról beszélgetünk.
2: Mesélj egy picit, hogy indult a karriered, ugye generál kivitelezőként dolgozol, esetleg voltak mesteremberek a családodban, akik megtanították a szakma alapjait, vagy hogy kezdődött a pályád?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, mi egy építőiparos család vagyunk, család egyik fele építőiparos, illetve voltak zenészek, akik már sajnos nincsenek köztünk. Mi nem nagyon vittük tovább ezt a hagyományt, úgyhogy mi maradtunk az építkezésnél. Az édesapám a szobafestő, az öcsém is, bátyám is, hárman vagyunk fiúk testvérek, ők is építőiparban dolgoznak. És engem gyerekkoromban is vonzott ez az építés, újítás, szerettem mindig építeni és új dolgokat csinálni, illetve kitalálni.
2: Mi kell ahhoz, hogy ebben a szakmában sikeres legyél?
3: Igazából türelem, és sokkal jobb kell legyél, mint mások, szó szerint.
2: Milyen részfeladatok, illetve milyen munkák vannak, amit így kompletten vállaltok?
3: Igazából ingatlanok, házak, lakások felújításával foglalkozunk, és ezen belül úgy cakkumpakli, kulcsra kész állapotra szoktuk ezeket készíteni. Hát ez így magába foglalja az alaptól tetőig teljesen.
2: Mióta foglalkoztok ezzel profi szinten?
3: Édesapám 40 éve csinálja, engem fülönfogvás 14 éves korom óta ráncigált már magával, hogy igen, én is, és most leszek 41.
2: A megrendelőitek körét kiépíteni azt nehéz volt, vagy folyamatosan jönnek be a felkérések?
3: Igazából az elején ez a legnehezebb mindig, egy vállalkozást elindítani, illetve megszokott kuncsaftkört kiépíteni. Én azt szoktam mondani, hogy ehhez körülbelül 10 év kell. Ahhoz is, hogy szakmailag elismert legyél, illetve ahhoz is, hogy kialakuljon az a kör, aki mindig megkeres.
2: Budapesten tevékenykedtek, vagy országszerte?
3: Most már csak Budapesten. Elkezdtük a vidéki munkákat is, de nagyon nehéz összeütemezni időben, illetve emberek létszámával. Bonyolult volt, és főleg akkor, hogyha Budapesten is, és egyszerre dolgoztunk vidéken is. És a távolság sajnos nem tette lehetővé, hogy mind a kettő működjön, így maradtunk Budapesten.
2: Van segítségetek a munkákban, vagy csak konkrétan édesapád és a testvéreid vagytok, akik végzitek a munkákat?
3: Többen vagyunk, igen. Általában 8-10 fővel dolgozunk. Ennek a fele alvállalkozóként tevékenykedik nálunk.
2: Hogy néz ki egy napotok? Hogy kell elképzelni ezt a munkát?
3: Általában 7 és 8 óra között szoktunk kezdeni. 4, illetve délután 5 óráig dolgozunk. A reggeli kávé mellett meg

0: hogy úgy tudj hozzányúlni bizonyos dolgokhoz, illetve tárgyakhoz, hogy ne tegyél kárt benne. És az úgy készüljön el, ahogy szabályos.
1: Mit ad neked ez a munka? Miért fontos számodra? Azon felül, hogy természetesen a megélhetést is biztosítja, de milyen plusz töltetet ad ez neked?
0: Igazság szerint én a végeredményt szeretem látni, hogy az úgy készült el, ahogy én azt szeretném. Másodszorban meg a megrendelő arc kifejezése, illetve az öröme, ami fontos, hogy azt is úgy kapja meg, ahogyan azt szerette volna. Ez nyilván feltölti az embert, inspirálja, hogy minél jobb legyen, a következő munka még jobb legyen.
1: Egy-egy munka, egy-egy projekt, ez mennyi időt vesz igénybe? Ezek egy-két hetes, vagy több hónapos munkafolyamatok?
0: Mindenféle projekt van nálunk. Vannak, amik két-három naposak, egy hetesek, két-három hónaposok. Most legutóbb egy 4 hónapos projektben voltunk benne, ami nem sokára átadásra elkészül, úgyhogy változó.
1: Hogy érzékeled? Nehezebb esetleg cigányként vállalni ilyen munkákat, vagy volt esetleg negatív tapasztalatod a megrendelőkkel kapcsolatban, vagy nem találkoztál ilyennel?
0: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Tehát én is ugyanúgy tapasztaltam az általánosított diszkriminációt. Nehezebb, sokkal nehezebb, persze. Tehát ezért is mondtam az elején, hogy az a 8-10 év kell, hogy ismert legyél, elismert legyél, és ha megvannak veled elégedve, és továbbadják körbe a nevedet, akkor már nem a cigány gyerek áll előtted, hanem a szakember.
1: A szakmátokban így figyelitek a többi szakembernek a munkáját, vagy követitek így egymás életét, kapcsolatban vagytok egymással, vagy esetleg kértek-e segítséget mástól, vagy ez abszolút nem jellemző?
0: De egyébként figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Nekem vannak, hál' Istennek, régebbi mestereim, úgymond. Nagyon profi emberektől volt szerencsém tanulni, hála jó Istennek, és napi kapcsolatban is vagyok velük mindig. Én is ütközöm kérdésekbe, ismeretlen dolgokba, azonnal segítségemre sietnek, hál' Istennek, akik szintén roma származásúak és nagyon elismert szakemberek a szakmában.
1: Ki az, aki nagy hatással volt rád, vagy akire szeretnél hasonlítani, és inspirált téged a mai napig?
0: Egyébként mindenféleképpen az édesapám. Ő rángatott vele úgymond ebbe az egész építőiparosdiba. 14 évesen nem volt könnyű egy 14 éves gyereket rávenni arra, hogy toljad a talicskát, meg vakard a falat, de beért, megérte, én azt mondom. Ha az édesapám nincs, akkor én biztos, hogy nem az építőiparban vagyok, független attól, hogy az egész család azzal foglalkozik.
1: Meddig lehet ezt a szakmát folytatni? Ez nyilván egy fizikai erőt követel. Nem tudom, van ennek egy végessége, amikor az ember mondjuk már 60 éven felül nem vállal ilyen munkákat, vagy ez is teljesen egyénfüggő?
0: Nyilván ez függ attól is, hogy mennyire veszel aktívan fizikailag részt a munkákban. Hogyha igen, úgy mint én, ugye kétkezűleg csinálod, készíted a dolgokat. Én azt szoktam mondani, hogy ez körülbelül 50 éves korig egészséges. Tehát 50 éves kor után, hát az már nyüglődés, szenvedés. Tehát az már akkor érzi az ember, hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Most 40 éves vagyok, de ugyanúgy elmondható, hogy ugye derék, térd, ízület, fájdalom, stb. Stb.
1: Milyen terveid vannak a jövőre, hogyha majd elkerülsz abba a korba, hogy 50 éves leszel, akkor utána hogyan tudod ezt a szakmát helyettesíteni, vagy milyen munkát vállalnál inkább?
0: Teljesen őszinte leszek, egy párszor már elgondolkodtam ezen, nem jutott eszembe semmi, mert nem értek semmi máshoz, csak ehhez.
1: Akkor az is elképzelhető, hogy esetleg inkább a szervezés részében, a munka lebonyolításában, inkább az ilyen feladatokban venné részt szívesen?
0: Valószínűleg igen, marad az építőipar világa, de már nem fizikailag szeretnék, inkább azt mondanám, hogy szeretnék tevékenykedni majd 50 év fölött már benne, úgyhogy igyekszem igen úgy alakítani a vállalkozást, hogy ebben a formában is meg lehessen élni belőle.

Báder József egy fiatal, lelkes pedagógus. Számára a tanítás nem csak hivatás, hanem küldetés is. Báder József a Molnár Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 4. osztályos osztályfőnöke. Az ELTE-n végzett, és jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskola neveléstudománymester képzésében.

0: szintén tanul. A tanítás mellett énekesként is aktív, és a CEUN szerzett diplomát az interdisziplináris roma tanulmányok szakán, ahol emberi jogi, közösségi kérdések iránti elkötelezettsége is megerősödött. Báder József hisz abban, hogy a cigány kultúra értékei, hagyományai helyet kell, hogy kapjanak az iskolai életben, és ezt nap mint nap igyekszik megvalósítani diákjaival közösen.
1: Mindig is egyértelmű volt számodra, hogy pedagógusként szeretnél dolgozni?
2: Igen, azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű volt. Körülbelül olyan 6. osztályos lehetőm, amikor ezt így elhatároztam magamban. Akkor már nyilván az unokatesóimmal játszottunk egy csomót, én voltam a tanárbácsi, különböző tankönyveket hajtogattam, raktam össze, hogy akkor most ki melyikből tanul, és akkor, mert sokszoros nagybácsi vagyok, ezt így fontos megemlíteni. Akkor már egy gyerekként tudtam ezt hasznosítani is, így a nyári szünetben, amikor lejöttek látogatóba az unokatesók, akkor én foglaltam el őket ezzel. És igen, utána így próbálkoztam teljesen más területeket, például magánének szakra jelentkezni, és akkor így magánének tanárként működni, de az így egy teljesen más irány lett. Majd később jött az ELTE tanító és oktatóképző kar, és ott pedig a tanítás.
1: Te hol nőttél fel, milyen közegben nevelkedtél, illetve volt-e olyan pedagógus gyerekként, aki rád nagy hatással volt, hogy aki miatt esetleg elhatároztat, hogy te is tanár szeretnél lenni?
2: Én Heves megyében, Kápolnán nőttem fel, egy zenész cigány családban, egy 7 gyermekes családban, én vagyok a 7., apukám ő klarinétos, óvodától kezdve mindig találkoztam olyan pedagógussal, akár óvodapedagógussal, akár tanítónővel, később tanárral, akik így valahogy 1 évig, 2 évig, 3 évig, de hogy ilyen, de teljesen önkéntesen ilyen mentor szerepet vállaltak az én életemben, és akkor így támogattak, nem csak lelkileg, hanem volt helyzetem, amikor anyagilag is volt, aki külön bevásárolt, volt, aki kifizette valamelyik versenydíjamat, volt, aki elvitt különböző tehetségkutatókra, szóval ilyen érdekes kapcsolódás volt, és nyilván, amikor ez így elért a tudatom még így kamasz koromra, akkor megkérdeztem őket, hogy ezt én hogyan tudom honorálni, vagy hogyan tudom ezt valaha majd visszaadni, és anélkül, hogy ők ismerték volna egymást, az volt a közös válaszuk, hogy érjem el a célomat, csináljam meg azt, amit kitűztem magam elé, ami az álmom, és akkor nekik ezzel így kipipálódott minden, és akkor nekem ez egy ilyen nyilván hajtóerő is volt, hogy hát nem hiába segítettek, akkor ennek eleget kell tenni, meg nyilván akartam is, és ez egy ilyen belső motiváció is volt.
1: Abból a szellemiségből akár, vagy a módszertabból, vagy a hozzáállásból, amit te kaptál a pedagógusaittól gyerekként, abból te tovább viszel most valamit tanárként?
2: Képzeld el, hogy ez szintén általános iskola felső tagozata. Volt vita az osztályunkban, hogy akkor most ez a jó tanár, az a rossz tanár, és hogy akkor ez a jó fej, ez a kevésbé jó fej. És nekem volt egy füzetem, amiben a tanárokról elkezdtem gyűjteni, hogy ez a jó tulajdonsága. Olyanról is, akit mondjuk tudtam, hogy nem kedvel annyira, vagy én nem kedveltem annyira, de nyilván próbáltam megtalálni a jót. Mert hogy amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy én tanári pályára szeretnék menni, vagy ugye a pedagógusi pályára, akkor az volt a fejemben, hogy jó, de hogy lehetek én a legjobb tanár? És akkor jött ez a hihetetlen képlet a fejembe, hogy össze kell gyűjteni a tanárok jó tulajdonságait, és nyilván azt kell majd alkalmaznom. És sokáig úgy voltam vele, hogy nyilván amikor még csak ilyen kiskamasz voltam, hogy akár most megvan minden szükséges módszer, attitűd leírva, ami egyszerűen szükséges majd ahhoz, hogy én a lehető legis legjobb tanár legyek. Nyilván ez nem így van, ez így kiderült, hogy a legjobb soha nem tudok lenni, mert ez sok mindentől függ. De az, amiket összegyűjtöttem, így a jó tulajdonságok, azokat használom nap mint nap. Jó jöttek. Nyilván én is emberből vagyok, a gyerekek is más-más emberek, a szülők is más-más emberek, szóval itt máson is múlik az, hogy most ki a legjobb tanár, de használom azt, amit tőlük tanulhattam, vagy láttam.
1: Ha már így említetted, akkor szerinted mi az, amitől valaki igazán jó tanár lesz?
2: Ez egy nehéz kérdés, szerintem, mert nyilván itt egyszerűen nagyon kell az adott pedagógus személyisége. Az szerintem elengedhetetlen, és mindemellett, amiben mindig így hiszek, hogy legyen következetes a pedagógus. Tehát, hogyha valamit mond, akkor még ha később nem is ért vele egyet, de abban állapodta meg, akkor vagy közösen változtassa meg. Tehát az anyag, hogy legyen következetesség, szerintem az alapja, illetve legyen nyitott, segítőkész, figyelmes a gyerekek és a szülők felé, de talán még az, amit így hozzá tudnék tenni, hogy érezze a humort, legyen közvetlen, tehát ne legyen ez a baráti viszony a gyerek és a tanár között, ez az én személyes véleményem, nyilván ez megint csak mondom, hogy függ a pedagógus személyétől, de hogy akkor is legyen egy ilyen tanár-diák távolság, a tisztelet az, ami az alapvető és kölcsönös.
1: A jelenlegi iskolában, ahol tanítasz, milyen arányban vannak a tanári karban férfi tanárok? Ma is jellemző az, hogy kevesebb férfi tanár van? Illetve miért jó, ahogy már említetted is, hogy egy férfi tanár egészen más tud adni a diákoknak? Akár jelentette ez azt, hogy kevesebb többet kell fegyelmezni az órákon?
2: Hú, ez egy izgalmas kérdés nekem. Az alsó tagozatban, ahol most mi vagyunk, ketten vagyunk egy kollégámmal, akik tanítóként vannak jelen a tanári karon belül, illetve még a könyvtárosunk az aki férfi. Igen, jellemző, hogy ez inkább egy elnői esetett pálya, ha ezt lehet így nevezni. Úgy ez a fegyelmezés az teljesen máshogy van. Tehát azt tudom, hogy elég, hogyha csak én bemegyek egy terembe, és ilyen teljesen máshogy rezonálnak a gyerekek. Azt hittem észre, hogy egyre több az olyan gyerek, aki csonka családban nő fel, tehát mondjuk nincs apuka, és szerintem ebben a helyzetben hogy tudott így valahogy kapcsolódni.
1: Mi az, amit a pedagógusi pálya során te a gyerekektől tanultál, vagy magadról?
2: Szerintem nincs olyan hónap, hogy ezen ne gondolkodjak el. A legelső tanítási tapasztalatom első héten volt tanuló, aki többször megtapasztalta azt, hogy milyen úgy élni, ha nincs fedél a fejed felett. És akkor valaki úgy érkezett. És nyilván ezeket én nem is gondoltam ebbe bele. Írni kellett, tehát első osztályban voltunk, tanultuk a betűelemeket, és nem értettem, hogy ez az egyszerűt, ami eddig könnyen ment neki, miért nem csinálja. És azt hittem, hogy csak így valami ellenáll, és akkor így egyszer így odajött hozzám, mikor már így bevallom őszintén, akkor így dühös voltam ott a helyzetben, és mondta, hogy Józsi bácsi, bocsánat, de nagyon álmos vagyok. És akkor beszélgettünk róla, hogy mi történt, és akkor elmondta, hogy akkor éjszaka ott probléma volt, mert hogy a szállón feküdtek, stb. Én teljesen lesokkolódtam. Az nekem egy ilyen óriási törés volt, és nagyon örülök, hogy ez az első héten jött ki. Mert ez egy olyan tanulás volt nekem, hogy nekem, amit a legjobban tanúsítanom kell pedagógusként, az a türelem. És amúgy igen, ez még az előző kérdésedre, hogy mit teszi egy pedagógus jó pedagógussá, az a türelem. Hogy úgy legyen jelen, hogy minden gyerek mögött van egy történet, és lehet, hogy egy csomó mindenről még nem tudok, vagy nem is fogok tudni, de hogy valahogy ezt éreznem kell, vagy csak figyeljem azt, hogy egy gyerek folyamatosan változik, és akkor különböző történések, amit nem biztos, hogy velem meg fog majd osztani, de közben kihat a tanulására. Ez egy óriási tanulás volt nekem, és amúgy ugyanazzal a gyerekkel volt, talán azt is megkockáztatom, hogy ugyanazon a héten, amikor szintén betűelemek írása volt, gyakoroltuk az írást, beütöttem a könnyökömet, miközben ott voltam mellette, és ő azt hitte, hogy én oda csapok az asztalra, és hogy így nagyon szigorú vagyok, stb. Láttam, hogy így megugrik, de nem ezt láttam, hanem a ceruza vésődését a füzetbe így nagyon elment. És nekem ez a mai napig le tudnám rajzolni a formáját annak a vonalnak. Az volt olyan, hogy úristen, ez a gyerek megijedt tőlem. Ez a gyerek fél tőlem. És akkor volt bennem az, hogy Józsi, felejtsd el, hogy ha véletlenül eljutnék arra a pontra, hogy mondjuk tényleg dühös lennék, vagy stb., hogy én ezt megengedjem magamnak. Az nem az a magatartás forma, amit én tanúsíthatok a gyerekek előtt, vagy a gyerekek felé, mert ez rájuk teljesen más hatással van, mint amit mondjuk én azt gondolom, hogy ez semmi, náluk pedig ez lehet egy örök életre egy nagy probléma, úgyhogy emlékszem, mikor elvitték egy másik iskolába, és azon a napon tudtam meg, tehát semmi előzménye nem volt, és ez volt az első ilyen alkalom, van egy osztály, amit én vezetek, és abból elmegy valaki, mert pont arra gondoltam, de hát én egyszerűen a gyerektől tanultam azt, hogy én hogy vagyok pedagógus. És így oké, hogy ott az egyetem, meg minden, de és a módszertan, de az, hogy jelenlétben, hogy legyek pedagógus, hihetetlen, hogy mennyit tanultam tőle. És nyilván azóta folyamatosan tanultam már többet is gyerekektől, mindig törekszek arra, hogy az legyen az első. Hogy akkor nézzem meg, hogy milyen a közösség, és hogy mit fog nekem tanítani.
1: Milyen nehézségei vannak ennek a hivatásnak? Mennyi munka előzi meg azt, amíg te bemész az iskolába, akár a nyári szünetben, te mennyit készülsz az órákra, a tanításra, vagy a hétköznapokban, ez nem tudom, hogy zajlik. És mondjuk érzelmileg az a része mennyire nehéz, ha végez egy osztályod, ugye most negyedikes az osztályod, mennyire nehéz őket érzelmileg elengedni?
2: Hogy mennyi munka előzi meg az, hogy én beérkezek az iskolába, az adott tanórára. Én ezt úgy alakítottam ki, hogy vasárnaponként, tehát nem a munkanapomon, megnézem, hogy milyen óráim lesznek. Ott megnézem, hogy melyik órán fogok most leginkább egy olyan anyagot venni, ami tudom, hogy ez egy nagyon fontos anyag. Ezekre nagyon alaposan kidolgozva, hogy milyen feladatokat készülök, leginkább ilyen interaktív játékos feladatokat, az biztos, hogy minden órán legalább 2-3 van, mert kell a figyelem visszahúzása érdekében. Meg az, hogy élvezzék, mert az élvezeti alapú tanulása szerintem nagyon hasznos és hatékony, legalábbis az, amit a saját magam életéből tapasztalok. Azt tudom, hogy mindig előre 2 héttel gondolkodom. Itt figyelek arra, hogy milyen dekoráció van az osztályteremben. Figyelek arra, hogy milyen szemléltető eszközök vannak akár a falon, akár amit használni fogok. Figyelek arra, hogyha valamire szükségem van, mit kell beszereznem. Figyelek arra, hogy milyen típusú szövegeket fogok bevinni a gyerekeknek, ha mondjuk éppen mondjuk szövegértés lesz. Hihetetlen összetett, nem tudom lebontani. Naponta átgondolom, hogy mi az, ami legsürgősebb, legfontosabb, arra próbálok hogy készülni. Illetve a kérdésed második felére válaszolva, ez nekem egy nagyon új helyzet. igen, és negyedikes osztályon még nem volt. Ez lesz az első, mert én ezt az osztályt most átvettem harmadik osztályban, de így ezután a két év után is ezeket a gyerekeket szeretem. Mindegyikben van olyan, akit egy rázek is, amikor csillog a szem, amikor megért valamit, amikor így hozzászól, vagy elmondja mondjuk a titkát, vagy elmondja, hogy mi bántja, vagy az, hogy mitől boldog éppen. Szóval ezek olyan kapcsolódást alkotnak így a gyerek és köztem. Nyilván az is befolyásolja, hogy a nap nagy részét együtt töltjük, szóval szinte többet töltünk együtt, mint mindenki otthon. Mindig úgy hivatkozok a gyerekeimre, és pont ezt akarom mondani, hogy nekem ők a gyerekeim. Mert egyszerűen úgy érzem, hogy így mindenkihez van egy erős kapcsolódásom. Emiatt nyilván nehezebb lesz majd az elengedés. Nem tudom, hogy még milyen lesz. Valószínűleg majd itt is el fogok érzékenyülni, de ugyanannyira várom az elsőseimet is. Kihívás is, mind a kettő az, hogy hogyan engedem el és hogyan fogadom, de közben egy új lehetőség is nekik is. Ez az élet része, hogy most ők tovább lépnek, és az elsősöknél nyilván én leszek az első olyan ember, kitől tanulnak írni.
1: Akkor mondhatni, hogy ezeket tekinted sikernek? Vagy mi az, amit te sikerként könyvelsz el? Mondjuk azt, hogyha a szülőtől érkezik olyan visszajelzés, hogy elégedettek veled, nagyon szépen halad a gyerek, vagy az, ha a gyerekek az órán jelzik neked, hogy ezt most megértették, ezt a tananyagot?
2: Ez változó, mert nyilván függ attól, hogy az adott gyerek milyen hozzáállású. Tehát, hogy például tudom, hogy mondjuk az egyik gyerek nagyon szeret versenyezni, nagyon maximalista, szereti, hogyha a legjobbat hozza ki magából, akkor örülök, hogy neki abban tudok segítségre lenni. De ha van egy gyerek, aki tudom, hogy teljesen más problémái vannak az életben, és éppen örül, ha jelen tud lenni az osztályon belül, vagy a közösségen belül, akkor annak örülök, ha abban tudtam neki segíteni. És így tovább. Gyermeke válogatja, szóval ez egy ilyen nehéz kérdés, de ha szakmai siker egy osztályon belül számomra, az, hogyha tudom, hogy van egy olyan jó beszélgető körünk, ami mindenkit nagyon érdekelt, és őszintén meg tudott nyilvánulni egymás előtt. Ez számomra azért fontos, mert tudom, hogy ők még 4 évet együtt lesznek legalább, és kell egy jó közösség kell, hogy húzzák egymást, vigyék, lökjék egymást előre, az iskola előre menetelt tekintve. És ami meg számomra, hogy nekem is ilyen kiráz a hideg, az, amikor tényleg látom az olyan gyereken, aki mondjuk kevésbé szokott aktív lenni, és mondjuk annyira sikerül elmagyaráznom egy bizonyos definíciót, anyagot, hogy ő megérti, és onnantól kezdve így bekapcsol és lerázhatatlan, folyamatosan csak jelentkezik, kérdez, stb. Azt én nagyon szeretem. És az olyan kedvenc, amikor így csöndben van, látom, hogy járnak a tekervények ott a fejében, és nézem, és helyes lesz. Mert nyilván megyek körbe folyamatosan, és ellenőrzöm, nézem, és hogy jól oldja meg. Úgyhogy előtte tudtam, hogy neki ezzel problémája van. Akkor én úgy vagyok, hogy na okay, ez jó. Mert ezt tudom, hogy akkor hogy úgy bevésődik neki, hogy senki nem veszi el tőle. Úgyhogy ez nekem egy, ha ki kell emelni egyet, akkor nekem ez a szakmai sikerem.
1: Még egy utolsó kérdés. Hogy látod, mennyire fontos, hogy a gyerekek, akár a cigány gyerekek, vagy a nem cigány gyerekek is lássanak olyan pozitív példát, hogy mondjuk cigány fiatalokat esetedben téged ilyen pozíciókban, tehát hogy tanárként.
2: Ez megint csak nagyon összetett, mert azt gondolom, hogy amellett, ami számomra mondja az elsődleges, hogy a cigányroma gyerekek is láthatják ezt, tapasztalhatják, hogy én szabad lehetek, beszélhetek énekesekről, akiket otthon hallgatunk, beszélhetek dalokról, beszélhetek filmekről, nem tudom, tehát hogy a cigány téma az nem egy tabu dolog. Ha valaki cigányul táncol, táncolhat cigány. Ha valaki cigányul beszélhet cigányul. Az egy másik kérdés, hogy én nem tudok se cigányul beszélni, se táncolni, de szívesen fogadom. Számomra ez egy érték, ezt én akarom. És nem csak azért, mert számomra érték, mert tudom, hogy neki az érték, az ő maga, és ezt most ha akarjuk, ha nem, de hogy ezt be kell vallani, hogy egy gyerek akkor tud igazán jelen lenni, és figyelni, ha önmaga lehet. Én, ha magamból indulok ki, én azóta tudok nagyon-nagyon jól teljesíteni az egyetemen, amióta tudom, hogy egy olyan közösség tagja vagyok, ahol én szabadon gyakorolhatom az identitásom minden egyes részét. És tudom, hogy itt az osztályon belül is, az, amikor, nem tudom, van egy cigány népzen a szakköröm, és erről a szakkörről néha beviszek az énekórára is, hogy tanuljunk egy-egy dal, akkor élvezik. De volt már kellemetlen levegő. Tehát, hogy ez a szomorú, hogy már ilyen fiatalon azt érzik, hogy a cigánynak lenni nem menő. Vagy hogy azt érezték egészen egy évvel ezelőttig, mert én vagyok az, aki mindenhol, tehát megünnepeljük az április 8-at, a május 16-ot, a augusztus 2-t valahogyan, mindent, ami a cigánysággal kapcsolatos, mert szeretném bevinni cigányköltőkről, viszek verset, és akkor abban keresünk főneveket, igét. Beszélünk a cigányköltőkről. Hogy lehet költő is, és nem csak azok a negatív sztereotíp képek vannak, amiket ők hallanak leginkább, és talán látnak is. Ez az egyik, tehát a gyerekek szemszögében ez, főleg a cigány tanulók számára ez nekem nagyon fontos, de ez nagyon fontos a nem cigány tanulóknak is nyilván, mert az, amit mondjuk akár hallanak bármilyen más közösségekből, ahol ők megfordulnak, attól függetlenül ők lesznek a döntéshozói önmaguk gondolatainak, Tehát, hogyha hallanak valamit, majd utána tanulnak, meg egy cigány az osztályfőnökük, teljesen másképp lesz. Meggyőződésem, hogy ezek a gyerekek máshogy fognak felnőni. Semmi tapasztalatom nincs benne, de érzem, hogy az, hogy valakinek az én esetemben egy cigány tanító az osztályfőnök, plusz közben hall valamit, hogy nem tudom, a cigányok nem tanulnak, nem járnak egyetemre, nem dolgoznak, tehát ilyen, bocsánat, de ilyen hülyeségeket, akkor ezzel van egy ellenpéldája, és nyilván nem egy, mert én még nem csak erről beszélek, hogy én vagyok, hanem amit csak lehet mutatok, ez a második, és a harmadik, ami nagyon fontos, és nem azt mondanám, hogy ezt kiemelni mégis első helyre, hanem ezt így átfogóan bekarikázva a kettő a gyerekekkel kapcsolatban, és ezt még egy nagy kört csinálnék köré, és oda tenném bele azt, hogy a pedagógusok számára hihetetlen fontos, hogy a tanári karban legyen cigánypedagógus. Azért, mert bármikor fordulhatnak hozzá segítségért, ha van egy kérdés, amiben úgy gondolják, hogy nem tudják a helyes választ, hogy szeretnének kapni valami választ, akkor tudnak hozzám fordulni. Nem azt mondom, hogy én vagyok a mindennek a tudója, és akkor meg tudom válaszolni, de mondjuk nagyobb az esélye arra, hogy mondjuk van kapcsolatom ezzel kapcsolatban, és könnyedén elő tudom hívni azt az információt, és megosztani velük. Ez számomra egy nagyon fontos, és a roma aktivizmusom egyik legfontosabb szegmense ez, hogy a nem cigány pedagógusok számára ott legyen ez, mert nyilván cigány gyerekekkel évtizedek óta találkozik a pedagógus, de cigány pedagógussal nagyon kevés esetben találkozott a pedagógus, úgyhogy kollégaként kelljen rátekinteni. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos tanulási folyamat a cigány tanulók, a nem cigány tanulók és a nem cigány pedagógusok számára is.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Dévlésza, Fit Sanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunglikon a rádióhozko lovárickó nacionálno glászó.
3: Teven bachtale romale. Kathe ungriko rádióvo sajsunen perománi síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Farkas Ferenc Csetró, Pári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbilagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarphenel Pári Bútyi Szikodi, Nabudzséne Zsanente Kenenle, Kothelmu Kenla, Vojferi Pánzsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
2: Bachtále, tavén szavane zséni, Csetró Simandok is köres. Cerrapa múlva trajokana majd, ternó rosszimasz, vagy savó rosszimasz, kerosz búcsi, kaj múlva nano kerosz, búcsi tégli, pucoli száros, koda lesza induli szájlem, palakodó, szaszmán vúrdon, graszt, pírosz, vikatka, vikutka, kidósze punni, szasztri, andokod otrai száros, Univar gélem kaj gázse, búcsi tekera, bárte hunavav, avrizum ademi pári búcsi is, kaszave naszvále púrenca szomeszim, kaj kömi vesekerosz búcsi, kop hírosand a szabadszállás, mikote papriki kidos, bút bers, hírozkot ez, nagyon bút búcsi avrizum adem a bandom urot rájó, de szartel lípe mandév rámi, ugye, ümre púre dukhan, kerosz kaj búcsi, vikóvas útó, ugye vikodi nagyon pári búcsi, akán kateszim ka Én csán teszünk a penel, hogy közmunka, programka, polgármesteri hivatalba teszi már, de...

0: Először a Palpal
1: Nur Mutter Rom.
0: Ugye zsanasz búcsi tekeren. Ugye szasz gyárra, vállalatúra szasz. Ugye Rom zsanasz penge búcsi tekeren. Pengo trajo, kod hepp herdine téle. Szarvimur idei ugye kell az búcsi, kaj penna szikonzer gyára szasz. Bári téjesz úrja szasz. Ugye Rom szasz úrdona, ugye pirnasz fuvarozni. Angara, kast, szot birinas, piravnas, ha fuvarozinas, úrdonesza. De ne szarakánk, ugye, hogy manusesz, ugye, náj iskoli, náj szakma, náj le, csibrinte létesülén, egyáltalán. És butrom, nagyon butrom, várik a na szár, fedáv, hogy analfabéta szasz. De vatuncsi, zsannasz tetraín, bújtikeren, kernász, ne szarakánk. Kikatala, rom, ande szosz tetraín, pe, csalaszkodi bújtis, szakánk, szilpe, vulicikeren bújti, szerintem vi mérnász, manc együtt, bokhate. Kadó csácsi peszó, penáv, tukem klopfal halazsavó. Hana, unyival szíterne, ugye, ávri pizde pengi iskola, szakma szile, híren, ugye, mi van, bújtikeren, bár iskoli, hírde ávri. De akánk, szóte penáv, tukem klopfal, nagyon csorriluma, nagyon. But rom, andi temlici pertine pengo trajo, keszokerna csorrenas. Hát, kodala, ugye, biztér gyilepo trajo, andu multo trajin, Kanávria venandai temlica, csizsanén káncsite kerem pengi, ugye besentél egy pepengi bul, kanai cerrávri nyílinengi csípa, palokodok kerel. De szikasz a vorom, csikamava banav tephenav, hogy tényleg besel veszke rendesen, zsalbúj kitekerel, veszke családoszin krel, saját palapeszki gógyizsal. De na is ára veszünk tőle, de veszke még soha csiszim a szinkandi temlica csinál csikamav, de megadok indi pelendel.

Serapal faleke, vi me mura da sapíro, szandítalicska pizde lasma, de neka szabi búci szaszarakánk, kikari nagyon kóli búci. Páre zsalasztár, ke ugye erromnya, lapátolinas, ivende, o jego pagrina szopre. Ako krišaj sori na stjele pe jardi. Romnjaka se buči ker na so manuštru bundo te kerel, murša. Uđe kod je nađon pari buči saška tanači ke nas, nasarakang so si, ki kadi nađon de nađon koli buči so kang si. Eze kiruca naš. A kang, havčo i loro, o manuš, efta časom ge kote trobujta vel tela li skiril, a vridele ogažu ek buči, pel da pena hoćko naši trobuj opetes uđem po vurdon, kana bagátai, fenelogázó, sajzsana bakhére. Katyér kezés najtó, hogy hamaszko teki néztu kándi, boltak-e a bakhére, trobújta vesz. Hát kadilási bútyéro menge, ha eló vele napre, ugye. De hát vatuncsi megszendelem, de hogy bútyi keren. Muronnan oszász, színosávó rosszimasz, andokodott rájászpe, kérlász üst házura. Ha kérlász vétepszi, andokodott rájász. Vilesko navšaj pena vavri nani bušolas. Haj sikavlas mange hoj sartro bujte keren andek hordovo kerlas avri šinlas dopaš hordovo šinlas. Haj vakang sera pal pali sart kerlas kodi romano ko arfin. Haočo iloro predstaťar da sek sinosano sastri šolas andi jag opreforria sa avri kalapalias pekovanca marla sa avri. Haj sarande malada sando ištazu. Klasastra, ke duj agora, haj kade avri puter las, haj kodo sa skade o romano karfin, kodo sa huti las opral epure koli štazovske. Ako no štazo, ker las uđe kana event sa suđe balešine na se gaže, vađo rom, uđe šo nas ande kodi kotla, ando kodo uđe kiram nas avri, hurko ke valo uvo su kiram nas, pa i tatjar nas ando kodo gade najo nas, ke saska sa vo. Zsalasz akkor kadó nagyon, ande forra kadó istházura, nagyon zsalasz. Viki rávna szopral, pokadó. Szerappal pálkés, onna szopra egyéb, hát pokodos, onna szek tigaja, kádek ki rávna szer rom. Kodó rom, hát ugye egy báromátyár, kernoman huszasz, de kérlasz istházura, ande gyesz kérlasz peszke, jeg duj, egy kurko kérlasz, pán sovkotó rá, szasz leszek bogó, Sola szopré üst házra, asztalra szán, de zsalász, kattyilóvő rodalász peszke, hogy tavel szokán, haj te pel, molake mindig ofre, megszász romudászta vele lóve, haj kárdi trajász pecsorra, bepegodó szerappal pál feleszte.

0: Maskarutno hullámo, ochto, érta, trín, ta jek, jek, ochto, ochto.
1: Rumenge szoszki bútja vlasz misto.
2: Elsősorban, te szityon, szityon ávri szakmán, és kan ávri szityon a bakodi szakmán, ugye, kan a zsana andek gyára var, várekáj, sajszik a venok pre, hogy voly szoszíti lasz, ugye, egázsa maj, minnyá maj federti kempeleszte, vagy pa menderom, szarepek, kaj na iskola, ek analfabeta tudatlanom manus, csak egy példa tephenav, akánk ugye mete zsoszkáj, egy gyára kaj haggesztin, haj szima, Efto, hogy iskoli, egy bibisa vem ma. Davnas ma iskoli, hogy ávrib hirdem, ávriszítjelen meg a diszakma, egy bib maj feder lem ma nangre, ki ávriszítjelen meg a diszakma, kari trubi az vél romengete keren, hogy iskoli trubunas, de ávrite szítjon. Ki kadi búci szó, kateszám, pevulici, kadi örökkecsi inkrela, ke zsanav, ke előbb-utóbb szüni api majkadon. Akkor szavlai romenca. Ki kaj penas, hogy kadi rabszolga munkahez, kevik csacsony, hogy kodolj, ki várik anna, de nasz a segély romenge boldog-boldogtalannak, ha kodó boldaszakánk palpále, kadó állom, hogy szó delasz, unzsule lóve, rúbúj búcsi tekenem palaleszte, de csak kodó csinkrila örökké. És akánk rom, abba vikodó lengő pároly, hogy ándit rúbúj tavén búcsi tekeren. És kodó dosztalázsa vajmúló pralóról. Nakodó lősan, hogy oprilem penge ma is elezera, Andok a dopala penges a vura, ugye kikola a vazdene lóvenak, kodol a panzvardes ezera. És ugye lenge trupi azt elossan, hogy Isten, hogy trupi tava búcsi, te kerab, kez lássék a lóve, ha csikeren jó formán kancsi búcsi, pekola a lóve. Kana nadára, akánk szimaszka, vasút a búcsi, te kerab, kothe zsanglem, hogy szó egy dev lesz komárra. Vagy andam úr, hogy trajo soha, csizsanoszó szójkodó, hogy kajpenen, hogy betonaj csere. Te szityárde mange, szako félokot he, és csizsanav te brisztavhoz, szó szityárdekot he, fe pánzsvardes ezera. Jókvár, diklem, hogy szárkeren, kajpenen, hogy kana pagyolosino. Ugye, ungrika te penav, hogy föl hevederezni. Jókvár, diklem, palakodó kérdem, só vagy eftakotora. Kana diklene, hogy szárkeravaba kodó hevederezési, abba mangi dine duma, hogy te zsáv, hogy te kerav lesz. Ha kérdem, nagyon pári bújtyi vikodi. Ke ugye opretro bújte vazdilo manus, és sinugra perdalte fúri, oprete csavarozi, opretro bújte geho zilán, de te mérjó manus, és csit nagy ma iskola, de si kilem cartro búj. Akkor avrite paru velo manus, a kast haj betonite sol talál leszte, ugye vikodi nagyon pári bújtyi. De zsanóz teker, a joghász, kotetor gyilem, hogy szátro bújteke rend, abban manak hardasz, hogy akár én az, hogy tekerem. És dosztasz az.

0: Farkas Ferenc Csetró, Hári Bútyi Kerelpe Szasztrunodrom, Pakadala Bútya Vorbi Lagyesz, Szotrobujk Hotete Keren, Szarp Henel Pári Bútyi Szikodi, Nabud Zséne Zsanente Kenenle, Kothelmu Kenla, Vojferi Pázsvárdes Ezerra Rodasz, Sunen lesz Patyi Vasza.
1: Káli trobojásnak úgy lesz, egy csákányi, a pretrobújtebb hagresze vara, kan oprilazit indane vara csákányosza, szájkár penen, hogy gombos villa. Kóda lesz ávrikides e vara, ha lejtőbek szállt trobújtebb penen, hogy ungrika, hogy a sípot meg kell csinálni. Kódajkodó sípo, hogy kádával opre, ívesen. Kan a bávriszi, kidinokkál penen, hogy tükrözés. Gödra egy centivo, ha tél alhuna vesz. Vikodóba problémai, ha csihuna vesz, vatuncsi. De mi mindig kodokerósz, pagósz, egy ranzsi, ha mérisárósz, mindig, hogy csethulójkodó betonáljó, ha kádekerósz, hogy kacsikidósz pontosan ávri, sukárész. Ha kan a kádeker, de mávri círdem duje manusénca a kast, hán de círdem a betoni, suttem tél a lég pajszeri, a prevazdem lesz, a precsavarozindem lesz, abba jeg csavarosz, a preszi abba csavarozim, abba mi stojtuk-e. Kotalapam, lakalapa. Csak egy barra lenne ávrián, manus ez kizor. De káde, hogy a pály, kúcsi pályicsi bíli szoprete vazdesz. Kaszókino szan lesz tár. És trupundas tekele van, de egyes trin stár kotora. Dosta szansz. Havgyói lorokernas, dújdesú trin rom. Káde ávri bukindine kote, hogy ásilam, jokhar pánzséne, ásilam stárzséne, ávri ustilem, szakon kothemuk lesz, ási lesz a bajek manus kocse, de meddig csizsanál. Kádig indén, hogy pekálóve, hogy na nagyon mistaj, hogy pekálóve, kerül manus bújtke, nagyon pári bújtke, pekálóve nagyon-nagyon cerraj. Szok, amek erdem bújtke, tropundó, te píren, amen, oprasszal se lezera. Ha egy gázsi, aztán azt pamen, de szárker az bújtke. Ugye van oprelen, azt a lóve, aztán azt gúnyolin, azt amen. Várjuk, kana kernász, hogy ugye, csak egy csúnyi tropundó, egy ott már enomen. Mi ugye kusen az, amely, ugye tudom, azt te tűri száraz, kev palpete vorbi száraz, az akkor ápsúdino amen. Tehát talosaj lesz, pohári hajkot emuklam.

0: Maskarutno hullamo, ohto, erta, trin, ta jek, jek, ohto, ohto.
1: Pare, žela so djesko, te odigar gara sa skola trin časura, hotte te loj petele, baru ta ti pesas, šina sa se i čargi je posa, odje trubundas ende gjeste žalo manuš, kilometara, duri gal paša šinura, di manušesko travi, a visa šutino, hoć kana malo velo, ona to kana na. Najlaš je kan, kot je ašlo manuš, vimerel, abba pillanatban. Jáka hajkannak nagyon mista trubújta vel. De ráadásul vogé pomozgi, ugye zörgi palatja duma, ugye nasa jegszi kadon. Lehet, trubundasztó manus tekerel. Kár nem az, hogy de te hára, ke pesóv csárszura trubundasztó jeleni száraz, pe efte császra bande trubundasztó kérasz búcsi, addig ára trubundasztó hasz. Avrigélam, sinaszás csak egy példa, penav sinaszás így csár. De bapravel az vókam, opritan kulisárdom, szaszek gázsua menca, kaj penel, hogy brigádvezető. Kodó mindig, pala, dúj császúra mindig penel az, hogy pihenő, szí, a dinasz, ami des, bis, perc úra, hogy te pasz, paszek cigaretta, pali opritan mondozte zsász. Kádezsala, zsikaj, trin császú, mizméri, tordilam, dopás császú, kodom is toszasz, akkor hálam, palakodó palepalpa, zsikaj, trin császúra zsalaszkadó. Szóval nagyon-nagyon pári búcsi szasz. Nagyon. Egáze, havtyóiló andokodoszi, hogy szarszodik lemkot he. Egáze, ingi kodó vasútok, az a voj lenge szar, lengo dújtok her. Kikádezi. Kote hatyá rempe mistó, kote traim pe ávri. Kó, andi búcsi egáze. Ávri szikáde edzi me egáze, hogy lehetetlen, hogy nastik saj penelo manus andaj vorbi, hogy szará vrizik a manus edzime, igázse. És koda lenca, ad zömer manusén nájle romni. Egyá, csi savorva, csi romni nájle. Kod helyen go kér. Kana kerem búti, ugye gindim pe, hogy sem is toló velen opre, pen penge szórakozin hétvégenként, alig a zsukáren, hogy kana velo hétvábat, és a búti te keren. Szóta pehátuk-e, szar kérét a venász. Szóval andiskola tebb hírelő manus, csak annyival különbözi, hogy andiskola manus szityolka tebb lágyi búcsi keren halálig. És romantuk e tebb hená, hogy gana egy gázsa csikerel káde búcsi, vagy egy káverezte den duma, hogy miért csikerel búcsi, egy káverezt ráden. És ugye rom, az, romengi azén azt misto, azén a misto szarkai penen egy gázsa, hogy ungrika tebb hená, tuke cigán nem szokta meg a szántást, hát vicsa cseszik adó. Hogy ezt nem lehet megszokni. Tehát ez van. Diajven andaj búti. Diajven. Jókár, mi márdi ne pe andaj búti. Igen, hanász pe andaj búti, hogy kon szavok te kereli maj pári búti. Haj vi menú makot eszimasz, haj vi manándekam nasztéson. Haj pendel miszke, te itt születté, neked ott a helyed. Haj meg kérdem káver búti. Szakszik a szavok. Vaktál utáni.

Kurkodó Ungrikó rádió vosszasz, perománi síd. Pejek kurkoduvar, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsója kogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendér lesz a...

0: A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mándik Predrág.

Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A mai közel fél órás összeállításunkat Marinko Rokvicnak, a szerb népdal egyik kiemelkedő egyéniségének szenteljük, aki számos fesztivál résztvevője és győztese, de részt vett több film forgatásában is. Az énekes nevéhez számos sláger fűződik, Magyarországon is nagy rajongótábora van, Pécset és Budapesten is vendégszerepelt. Mai műsorunkban tehát Marinko Rokvics gazdag pályafutásába, zenei világába kínálunk betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándich Predrág.

Oszd meg velem a jót és a rosszat, énekelte Marinko Rokvics, aki 1954. január 27-én született Boszánszki Petrovácban. Marinko már gyerekkorában harmonikát fogott, és elkezdett zenélni. Általános iskolai tanulmányai után Belgrádban kötött ki, ahol a zenei középiskolában szeretett volna tovább tanulni, mivel azonban a gimnáziumban csak a klarinét csoportban maradt kiadó hely, így az elektrotechnikai iskola mellett döntött. És természetesen a Nikola Tesla Kulturális Egyesület mellett, ahová eljárt énekelni. Elég gyorsan felfigyeltek rá, 1974-ben pedig megjelentette első lemezét, a Kázsitemi Dabri Gyúdi, azaz Mondják el nekem jó emberek című dalát. A kiugró sikert azonban a Mamak Veszegyák, azaz a Víg Legény című dal hozta meg neki, amelyet az Ilidzsa Fesztiválon énekelt el 1977-ben.

A kiváló énekes a következő években dalaival sikert sikerre halmozott. A Da Valim Drugune Magu, azaz Nem tudok más asszonyt szeretni című dalát, pontosabban lemezét 1983-ban 600 000 példányban adta el.

Szintén 1983-ban Marinko filmben is megjelent egy epizód szerep erejéig, az énekes a kamionsofőrök megint vezetnek című filmben énekelt.

Marinko Rokvić nevéhez számos sláger kiváló dal fűződik, azonban azt is el kell mondani róla, hogy szívesen énekel duettet is. Következzen két duett, Gordana Lazarevicssel és Bigyana Secsivánovicssal.

0: Marinko Rokvics Magyarországon is vendégszerepelt Pécset és Budapesten. 2019. januárjában a Szent Száva bálon énekelt a magyar fővárosban, és természetesen szívesen adott interjút a műsorunknak. Azaz, amikor a dalok minőségéről beszélünk, akkor mindenféleképpen külön figyelmet kell, hogy szenteljünk a válogatásnak. Nekem óriási szerencsém volt az elmúlt 41 pár évben, hiszen számos slágert kaptam a zeneszerzőktől. Nem szoktam sietni a lemezfelvételekkel, hiszen a gyors munka általában nem jelent mindjárt sikert is. Csak akkor vonulok a stúdióba, ha szép, mondhatnám kiváló dalt kapok, de szívesen veszek elő régi kompozíciót, amely talán egy kicsit háttérbe szorult, viszont megérdemli a helyét a lemezen. Bízom benne, hogy az elkövetkező periódusban is sikerül majd megörvendeztetnem a publikumot szép dalokkal, slágerekkel, semmi másra nem vágyok, csak jó egészségre, és ha a jó Isten megáld vele, akkor gyakran fogunk találkozni, barátkozni.
1: Isten posebno, ali, samo Bože zdravlja i vidjet ćemo se, slušati često.

Kedves hallgatóink, önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Marinko Rokvić szerb népdalénekest, akit a Szerbiai Esztrád Művészek Szövetsége 2019-ben zenei életműdíjjal jutalmazott. Sajnos a kiváló esztrád művész 2021. november 6-án rövid, súlyos betegség után elhunyt. Dalainak köszönhetően azonban Marinko szívünkben, emlékünkben tovább él. Zenei hagyatékát pedig a fiai viszik tovább, hiszen mint Nikola, úgy Marko is az énekesi karrier mellett tették le a voksukat, s mindketten gyakran éneklik édesapjuk slágereit. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje című műsor végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
3: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 17-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

0: Szajkó Nándor 60-i származású magyar jazzgitáros. Azt vallja, hogy a zene egy olyan közös nyelv, ami által még azt az embert is jobban megismerhetjük, akivel nem egy nyelven beszélünk. Nándor muzsikus családban nőtt fel, így a zene iránti vonzalma már gyerekkorától meghatározta az életét. Jelenleg számos formációban vesz részt. Több neves előadó művésszel volt koncertje, mint például Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit és Szőke Nikoletta. Azt mondja, számára a jazz jelenti a szabadságot, az improvizáció pedig a kiteljesedést. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Szajkó Nándorral beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Szajkó Nándort, pontosabban ifjabbik Szajkó Nándort, magyar jazzgitárost, aktív hazai muzsikust, ezt olvastam rólad.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Mit szeretsz jobban, a juniort, az ifjabbat, vagy hogy szereted, ha szólítanak?
1: Szeretem. Valaki úgy hív, hogy junior Szajkó Nándor, ifjabb Szajkó Nándor.
0: Hány Szajkó Nándor van a családban?
1: Én vagyok a harmadik.
0: Harmadik Szajkó Nándor, de így is lehet akkor esetleg szólítani, az is nagyon jó.
1: Ja.
0: Mint semmi, hogy ennyi Szajkó Nándor van a családban, de hogy zenészek a családod, tagjai, a felmenőid. Ugye te Budapesten születtél, egy 60-i származású muzsikus családban is, így is nőttél fel. Mesélj erről a zenés muzsikus családról.
1: Hát édesapám részéről majdnem mindenki muzsikus, nagyrészt kávéházi cigányzenészek, klasszikus zenészek, édesanyám részéről is vannak zenészek. Úgyhogy nagyon nem volt kérdés a pálya, választok. Kicsinek erőltették a hegedűt, mert a nagyapám az prímás volt, és apukám nagyon ragaszkodott, hogy én vigyem a vonalat, de én ilyen 2-3 évesen már akkor is gitároztam. Nekem gitár kellett, meg zongorát vettek nekem, úgyhogy ma akkor eldőlt, hogy nem vonós hangszeres leszek.
0: A vonós hangszer az ugye egy nívósabb, vagy miért szerették volna?
1: Hát szerintem a muzsikus cigány családokban szerintem ez mindenki bepróbálkozik a gyerekénél azzal, hogy hegedűs legyen. Igen. Nem is feltétlen primás cigányzenész, hogy klasszikus hegedűs legyen, az egy nívósabb dolog.
0: Ilyenkor egyértelművé válik, hogy mindenki zenész, akkor te is zenész leszel, bár vannak kivételek.
1: Igen, mondjuk én bennem nem volt ez a kérdés. Picit később kezdtem el, klasszikus zenét tanultam legelőször 10 évesen a Kocsis Albert zeneiskolába. Ott Mezei Rita zongoroművész tanárnő kezei alatt voltam 6 évig, és időközben én elkezdtem autodidakta módon gitározni. Tehát én hallgattam otthon mindenféle zenét, tehát apukám hallgatott mindent, tehát klasszikus zenét, kávéházi cigányzenét, bárzenét, jazzzenét, és akkor egyszer volt egy ilyen album a George Benzonnak, és akkor azt meghallottam, gitározik a George Benzon, és nekem ott eldőlt, hogy én gitáros akarok lenni.
0: Na
1: és
0: jó, de ez már 12 évesen volt. Ennyire
1: éves
0: ne siessünk előre. Ugye említettél egy dolgot, és ez nagyon érdekes, hogy hosszú évekig autodidakta módon tanultál, de már akkor, igen, is gyerekként számos eseményen játszottál, akár zenekarban, akár szólóban. Ez hogy volt pontosan? Mesélj erről az időszakról.
1: Igen, gyerekként kaptam már felkéréseket, már nem zongorában, hanem gitárral, mert még aktívan tanultam a klasszikus zongorát, és volt olyan, mondjuk egy kép kiállításon, nem tudom, 60-ban is, Budapesten is, ahol felkértek, hogy játszak. Volt partnerem is valamikor, valamikor csak szólóba egyedül, és onnantól kezdve már eléggé komolyan megfogalmazódott bennem, hogy ezt most már kéne valakitől tanulnom, hogy magasabb szintekre lépjek.
0: És otthon nem tanítottak téged? Tehát ugye a hegedűvel bepróbálkoztak, de a többi hangszer az...
1: Hát édesapám foglalkozott velem egy ideig, de ő úgy tartotta jónak, hogy mindig, tehát hogy egy pedagógus azért foglalkozzon velem. Nyilván voltak neki jó tanácsai, jó dolgokat mindig kaptam tőle szakmailag, de úgy konkrétan soha nem szólt bele ebbe a dologba. Felvételiztem a Schneeberger központba.
0: Ez kinek a döntése volt akkor végül is, hogy komolyan kell ezt a zenei foglalkozást folytatni? Ugye mondtad, hogy az édesapád szerette volna, de te mit gondoltál például?
1: Én abszolút így gondoltam én is, tehát, hogy én nagyon szerettem. Édesapámtól is ezt láttam mindig, hogy este öltözik, anyukám vasalja neki az inget, és megy muzsikálni, és nekem ez tetszett.
0: Ez tetszett neked.
1: Igen.
0: Igen, csak hogy ugye említetted azt, hogy próbálkozott a hegedű erővel.
1: Igen, ha nagyon kicsi
0: téged
1: voltam.
0: Téged már akkor is a gitár érdekelt, ha jól értem. Ennek ellenére zongorára járattak téged. Na, mennyire tetszett a zongora például?
1: Apukám ragaszkodott hozzá, mondta, hogy legyen egy jó klasszikus alapom. Mindig azt mondta, bármilyen zenei műfajba akarok belefogni, azért egy jó klasszikus alapom legyen, és nyilván ugye a fő hangszer, szerintem minden zenének az alapja a zongora. És azt mondta, azzal megismerkedem, tisztában vagyok vele, akkor könnyebb lesz a dolgom, és ez valójában így is van, mert nagy segítségemre jött, és vissza is köszönt sokszor, majd később visszatérünk, ez a 6 év klasszikus tanulmány.
0: Miért köszönt vissza?
1: Jelenleg én a belvárosban nagyon híres hotelben, én van egy nagyon nagy Yamaha zongora bent a hotelben, és szalonzenekarként játszunk, úgyhogy...
0: Tehát lehet ezt úgy is mondani akkor, vagy úgy fogalmazni, hogy jobb, ha az ember több lábon áll, így, hogyha hangszereket vesszük alapból.
1: Szerintem igen, jobb, ha egy ember több hangszeres. Mondjuk a zongora az biztos minden hangszernél kötelező. Tehát a hegedűsöknél is, aki tanul, ugye klasszikus hegedű tanszoknál van aktívan mellette kötelező zongora, de ez minden hangszerre érvényes, mert az egyszerűen az elméleti dolgokban is nagyon sokat segít, nagyon sokat kell ott ugye zongorán is játszani, és azért az egy szélesebb spektrumban megmutatja a zenét az embereknek a zongora.
0: Ez az időszak ugye azért is volt jó neked, mert említetted Mezei Rita tanárodat.
1: Igen.
0: Mennyire fontos az, hogy milyen tanárt kap ilyenkor az ember, illetve mennyire biztatott ő téged, vagy fedezte fel a tehetségedet?
1: Nagyon fontos, hogy ki foglalkozik egy gyerekkel. Nekem nem volt kérdés, mert ő, tehát az én unokatestvéreimet is konkrétan ő is tanította. Nagyon sokat együtt játszottak versenyeken, ő kísérte az unokatestvéreimet, ők hegedűsök, és ez nem volt kérdés, hogy kihez adnak engem, kitől tanuljak.
0: De mit tanultál tőlem? Mire volt jó ez a... Nem tudom, hány év volt?
1: 6 évig jártam oda.
0: Igen.
1: Nyilván a zenén kívül nem csak a zenét, hanem azért nagyon sok mást is tanultam tőle, köszönhetek neki, emberi dolgokba is. Tehát, mint egy kisgyerekkel, azért nagyon benne marad egy kisgyerekbe, hogy foglalkozik vele egy pedagógus, pontosan. És nagyon jó irányba vitt el, hogy kell állni egy gyerekhez, ha mondjuk van egy, mindenkinek van gyenge pontja, az hogy kell erősíteni. Tehát, hogy szerintem jobbat nem is kaphattam volna, jobb tanárt.
0: Mi volt az a zeneoktatásban, amit nem szeret?
1: Én nem is emlékszem ilyenre, zeneoktatás, nem emlékszem. Közismereti tantárgyakban volt. Matematikát nem szerettem, nagyon fizikát. Én nagyon szerettem a szolfést is.
0: Szeretted volna ugye teljesen elsajátítani a zene alapjait.
1: Abszolút.
0: Eszedbe jutott-e esetleg már fiatalon, hogy majd te is egy saját zenét írsz?
1: Volt egy-két ötletem, vázlatom így az elmúlt években. Még komplett dolgot még nem tudtam írni.
0: Összehozni,
1: nem,
0: igen.
1: Nem sikerült, de...
0: De van ilyen elképzelésed?
1: Van
0: nem
1: egyébként.
0: Fel,
1: vannak
0: igen.
1: Saját gondolataim. Mint a jazzből adódóan ugye vannak. Nagyon sok ötlete az embernek. Ez még a jövő zenéje, úgy gondolom.

0: volt ez, amikor először meghallgattad
1: George Benson,
0: a Give Me the Night.
1: Így van, pontosan.
0: Ez volt az album címe, és ugye ez lett egy ilyen meghatározó dolog az életedben. Mert hogy igazából te akkor döntötted el, hogy gitáros szeretnél lenni.
1: Akkor már eldöntöttem, igen.
0: Már előtte eldöntötted, ez megerősített talán még.
1: Abszolút, abszolút.
0: De miért?
1: Tudom, igazából a jazzzenére azt mondják, az olyan, mint egy, nem tudom, egy ilyen csúnyán mondva, mint egy örökletes ilyen betegség, hogy az embert egyszer eléri, és nincs belőle kiút. Tehát ott valamit átkapcsol az emberbe, és az megváltoztat mindent zenén belül. Van egy szabadság, olyan szabadságérzet, amit nem tud pótolni másfajta stílus. Persze bizonyos kereteken belül nálunk is azért vannak szabályok a jazzbe, de azért van terünk kimozdulni belőle. És ezt tetszett benne, hogy vannak dolgok, amit pont az adott pillanatban én azt játszok, amit szeretnék. Nem azt kellett mindig követnem, hogy fú, most nézem a kottát, és akkor azt nekem pontosan ugyanúgy kell csinálnom, hanem van egy csomó rész, amit én úgy csinálok, amit akarok.
0: Ez az, amit én sosem nem tudok megérteni, hogy olyankor mi történik.
1: Hát olyankor valami, azt még én sem tudom elmondani, valami olyan születik akkor épp, szerintem minden emberbe, vagy egy zenekarba is annyira összhangban van mindenki, hogy akkor konkrétan komponálódik egy új zene épp, amit nem lehet megismételni. Tehát egy, nem tudom, egy 5-6 perces improvizációt lehet már nem fogok ugyanúgy, sőt biztos, nem fogok ugyanúgy eljátszani. Ha az valaki felveszi,
0: és lekottázza,
1: akkor az megmarad.
0: Lesz.
1: Megmarad egy transzkripciónak mondjuk.
0: Igen.
1: És azt újra lehet megtanulni. Volt olyan, hogy a saját improvizációmat felvettem, és csak így eltettem, és utána visszahallgattam. És volt olyan, amit meg kellett tanulnom, mert nem tudom, olyan bonyolult dolgok
0: voltak benne, akkor.
1: Amit meg kellett nézem, hogy ezt most hogy oldottam meg, és
0: hogy
1: akkor
0: csináltad?
1: Kellett egy picit gondolkoznom. Igen.
0: Na, ilyenkor elkapja a hév az embert, vagy mi történik? Mondd el, mit érez olyankor? Tehát olyankor ugye játszik a zenekar, és mindenki így fokozza, teszi hozzá a magáit, de hogy belül mi történik? Mert ugye, ahogy mondod, hát nem is tudtad utólag teljesen pontosan lejátszani, meg nehéz volt lejátszani.
1: Volt olyan, igen, abszolút
0: igen.
1: Volt olyan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog.
1: Nem tudom, ami nagyon érdekes születik olyankor az emberbe, és az egy kiteljesedés, abszolút.
0: Hol szoktatok ilyet játszani? Tehát hol elfogadott ez, úgymond, hogyha zenéltek? Mert ezért elég sok helyen zenélsz.
1: Hát leginkább jazzklubban, jam sessionökön elfogadott. Nyilván, ahol most aktívan játszom a hotelbe, ott ilyen mélyen nem lehet belemenni. Uh-huh. De játszunk jazz standardet, de az csak szolidan és finoman. Tehát a Frank Sinatrát, vagy játszunk Billie Holidayt is, akár. Vagy játszunk George Benzontól is, de az picit szolidabban olyankor. Tehát nem is lehet hangosan játszani, de hogyha van lehetőség, a jazz koncert van, ott azért beleadunk apait, anyait.
0: Örömzenélésnek is.
1: Szó szerint. Hogy... Örömzene, így van.
0: Mert hogy akkor így mindenki beletesz valami újat, valami jót. Mi ebben az öröm?
1: Az benne az öröm, hogy mindegy milyen nemzetiségű az ember. Volt szerencsém, hál' Istennek játszani külföldi előadókkal. Amikor nem is beszélünk egy nyelvet, de a zene az közös nyelv, és tudunk beszélgetni. Tehát jobban megismerem a zene által a másik társamat, mint hogyha beszélgetnék vele.
0: Igen, egy nagyon érdekes dolgot mondtál, mert ugye a zene az egy közös nyelvet ad, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű az ember.
1: Ez teljes független. És a színházban is azt veszem észre, hogy mint színházi zenész is, vannak pillanatok, amit nem is feltétlen kell értsék a mondjuk a magyar nyelven van az előadás, de van egy zenei megoldás benne, amit mindenki ért. Egy olyan válasz, vagy olyan kérdés én felteszek a hangszeren, az adott jelenetbe is, azt mindenki érti, hogy az miért történik akkor. Ez
0: igen,
1: érdekes.
0: Most már megemlítetted a színházat, kicsit ugrálunk az időben, de nem baj. Hol játszol? Mi a színházban? Mióta?
1: 2020 óta én a Karaván Színház és Művészeti Alapítványnál vagyok állandó társulati tag, amit Nyári Oszkár vezet. Nagyon sok projektben, nagyon sok előadásban volt szerencsém együtt dolgozni vele, együtt játszani. 3 éve pedig a Nemzeti Színházba is volt szerencsém bekerülni, ott az Est Hajnal című előadásban, mint zenész.
0: És a Karavánban?
1: Ott is mint zenész, abszolút, igen. És ez egy teljesen más környezet. Tehát színészekkel dolgozni, zenész emberként, az egy másfajta varázs. Ott is a színpadon. Nyilván ott az elsődleges ugye a színészet. Mi inkább kiegészítjük a dolgot, de nagyon sokat ad hozzá az élőzene. Ahogy egyre több színházi darabot is megnéztem, ami élőzenés, a hangulatot abszolút befolyásolja a zene benne.
0: Hát hogy ne?
1: Abszolút.
0: Ez nyilvánvaló. És mennyire tetszik neked ez a világ?
1: Nekem nagyon tetszik a színházi világ, nagyon tetszik. Először fura volt megszokni. Nehéz volt először.

0: Szóval megértem, hogy egy rendező mit szeretne hallani, vagy mi az elképzelés, ugye színházi szemmel ők másképp kérik, vagy másképp a látják, zenét. Vagy hallják igen. a zenét. És erre rá kellett éreznem, hogyha mondjuk kér egy effekt hangot valaki, konkrétan mondjuk egy madárcsicsergés megoldani gitáron, az hogy oldjam meg, vagy ha egy, van egy kard, és akkor azt kell limitálni, hogy valaki hasít egyet a levegőbe, igen. azt hogy oldom meg, vagy érzelmeket játszani, tehát hogy konkrétan, hogyha valaki mond egy monológot, és érzelmeket játszani a hangszeren, hogy azt hogy oldja meg az ember, hogy illeszkedik oda, milyen hangnemet választ, milyen lüktetésben, tehát nagyon sok múlik rajta, és ez kellett idő, amíg ebbe beleszokok.
1: De elég fiatalon bátor vagy.
0: Igen, abszolút.
1: Mert próbálkozol különböző dolgokkal.
0: Igen, én nyitott vagyok minden új dologra. Én nem szoktam nemet mondani, hogyha kérnek, mondjuk azt mondják, hogy most rockzenét kell játszani, akkor azt mondom, hogy ha nem is tudom, de akkor adj időt, és akkor megtanulom, vagy megoldom.

0: Említetted azt is, hogy hotelben játszol, ott hány számot kell tudod játszani?
1: Az ilyen ezres számokba kell
0: mérni.
1: Mérni, igen.
0: Tehát annyit kell tudni játszani ahhoz, hogy ott azért az ember
1: igen. Tehát ott olyan
0: igazából megtalálja a helyét.
1: Hát ott, ha magyar vendég van bent a hotelbe, akkor abszolút nagyon sok mindent elő kell venni. Ugye nem csak a kávéházi cigányzenét, az operetteket is elő kell venni, a régi sanzonokat elő kell venni, tehát ott nagyon sok mindent kérnek.
0: Elég ritka most már az élőzene.
1: Nagyon sajnos.
0: Ilyen vendéglátó helyeken. Te hogyan látod ennek a jövőjét? Vagy amikor a szüleid például ugye azt szerették, hogy te is zenész legyél, akkor benne volt-e az, hogy ez egy megélhetési szakmahivatás lesz, ami egyben ugye a hobbid is, minden az életed, inkább úgy mondanám.
1: Hát elgondolkoznék rajtam, ha most lennék gyerek. Lehet, hogy nem tudom, a szüleim nekem elmondták, és tisztában voltam vele, hogy ez nem mindig a legfényesebb szakma. Tehát van az ember aktívan művészként is, vagy vendéglátósként is, ugye én egyszerre a kettőt űzöm, a két
0: műfajt,
1: és nehéz. A Covid időszak az nekünk ez egy borzalmas nehéz időszak
0: volt. Igen, az a zenészeknek nagyon.
1: Abból felkelni aztán az nem volt kellemes, abból felállni.
0: Ha ez a megérhetés a embernek. Tehát ugye azt mondta nekem a múltkor a stúdióban az egyik vendégem, hogy ő azért már nem vállal annyi munkát, zenélést, mert egyszerűen elvész az, amit ő szeret ebbe, mert hogy már ugye egyik helyről rohangál a másikra, és ő igazából nagyon szeret zenélni, de hogyha ez megélhetési forrássá válik, és szigorúan arra koncentrál az ember, akkor az egésznek a lényege elveszett.
1: Van benne valami, igen. De annyira nagy a szeretet, meg annyira nagy az elhivatottság is, hát érdekelnek más területek az életbe, de nekem ez a fő szakmám, ezt tanultam, és nagyon máshoz konkrétan.
0: És itt képzeled el magad végig? Ezen a pályán?
1: Abszolút. Nem zárkózok el a továbbtanulástól. Amikor konzit befejeztem, utána nem mentem egyetemre, de viszont volt szerencsém tanítani is a Covid időszakban. Volt egy 4 növendékem, aki járt hozzám aktívan, és az azért megtetszett akkor a
0: kik
1: tanítás.
0: Kik akarnak tanulni zenét? Hát tehetséges gyerekek, vagy csak hobbiból tanulják?
1: Tehetséges gyerekek voltak. Volt, aki hobbiból.
0: Roma gyerekek?
1: Volt olyan is, aki nem volt roma, és abszolút érdekelte. Tehát ő nem lett zenész, más lett a hivatása neki, de azzal is kiegészült.
0: Persze, nem kell mindenkinek zenésznek lenni, nem erről szól, csak hogy nagyon jó, hogy érdeklődnek. És mit tanítottál nekik?
1: Gitározni tanítottam őket, azon belül jazzt, könnyű zenét, popzenét, meg akinek kellett szolfést is, zeneelméletet.
0: A jazz érdekli a fiatalokat?
1: Érdekli őket, és ráadásul úgy, hogy nem is tudják, hogy jazzt hallgatnak. Tehát valamikor azt mondja valaki nekem, hogy én nem szeretem a jazzzenét.
0: És aztán akkor kiderül.
1: Aztán kiderül, hogy még hallgat. Ő nagy rajongó, csak egy másik ágat szeret, mondjuk igen. Azon belül. De abszolút kedvelik egyébként.
0: Na még a jazzre egy picit visszatérünk majd. Ugye 17 évesen nyertél felvételt a Snédberger Zenei Tehetségközpontba.
1: Így van.
0: Ahol igazából, ha jól tudom, csak egy évig voltál.
1: Igen.
0: Miért? És milyen volt ez az év?
1: Az egy nagyon jó tanév volt, nagyon sok barátom lett onnan, akikkel volt szerencsém együtt évekig játszani, mai napig is együtt játszunk, illetve akik tőle ott tanultam, az egy nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy fejlődés az életemben. Tehát a főtártanárom volt a Lam Dávid, aki a jazzgitár részét tanított, a zeneszerzést tanulhattam László Attilától, a zenekari gyakorlatot tanított ifjabb Szakcsilakatos Béla, Alá Cumó Árpád, Rozsnyói Péter tanított, Snédberger Tóni, zenekari gyakorlat, tehát hogy egy zenekarban voltunk, és ő volt a zenekari tanárunk, rengeteget fejlődtünk ott. Tehát az én korosztályom, aki ott lent volt, mindenki most koncertezik mindenfelé.
0: Hát jó felkészítést kaptatok ott igen. Zeneileg. Emberileg mennyire tudtak felkészíteni téged a zenei világba, hogy be tudj integrálódni jól?
1: Mindent elmondtak a legfényesebb oldaltól a legsötétebb oldalig, hogy mire kell figyelnem, mi a legfontosabb, mik a legfontosabbak. Nagyon sokszor visszacseng a fülembe, amiket mondtak, akár édesapukámnak a szavaival, akik tanítottak engem, vagy az idősebb barátaim, akik ott voltak lent, azok a jó szavak mindig úgy visszajönnek, és mindig jókat mondtak. Van az embernek mondjuk egy kételyes dolog, amire nem tudja a választ, akkor mindig eszembe jut valami, amit mondtak, és az mindig úgy van.
0: Hát igen, mert ugye a zenei világban lavírozni, még akkor is, hogyha az embernek ugye zenészek voltak az ősei, nem egyszerű, azt hiszem.
1: Abszolút.
0: Milyen ez a zenei világ?
1: Egyszerre nagyon szép, meg egyszer nagyon fárasztó is valamikor. A koncertező részére is igaz, és a vendéglátó részére is. Tehát van, amikor az embernek nincs úgy kedve, vannak rosszabb napjai az embernek, mondjuk rosszul alszik, rosszul kell fel, és ugyanúgy menni kell. Amikor eljön az az idő, olyankor nincs is probléma. Lehet az egész nappal, amikor elindulunk valahova, utazunk, dugó van a pályán, nem érünk oda, csúszik a koncert, valami történik a hangszerrel, mindig van valami, és amikor oda kerül a sor, amikor színpadra állunk, ott teljesen megszűnik olyankor. Tehát ott megszűnik minden, és csak a zene van.

0: A zenéléseidnek melyik részét szereted legjobban? Mert ugye vendéglátózol is, koncertek is vannak, klubokban is, ha játszol. Tehát, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz ezek közül?
1: Én a koncerteket szeretem a legjobban. Koncertet, meg a klubkoncerteket, ami nem feltétlen sokan vannak, de van egy nagyon intim közeg, közel vannak az emberek, nem is kell, hogy sokan legyenek, és az nagyon van, akkor interaktív is koncert. Tudunk velük beszélgetni a számok közt, akár jobban halljuk a reakciókat mondjuk. Volt olyan, hogy valakiből nevetést vált ki a jazz, valaki sír, valaki tényleg örjön, mint a filmekbe. Tehát ez jó visszajelzés.
0: Valami, a visszajelzés, igen, csak ezt pontosan ezért kérdeztem, mert van. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy a közönség érezze a zenéteket, odafigyeljen, illetve mi történik akkor, hogyha ezt nem tapasztaljátok? Mennyire másképpen játszik olyankor egy zenész például?
1: Ugyanúgy kell játszani, vagy ugyanúgy játszunk.
0: Tehát nem, mondjuk ez a vendéglátásban például előfordulhat.
1: Ott az egy más közeg,
0: hogy
1: igen.
0: Ott nem figyelnek oda az ember, olyan a zene, mint egy háttér.
1: Konkrétan igen, ott olyan, mint egy háttér, mert nem is lehet annyira hangosan, de amikor olyan vendég van is igényli, vagy kéri, akkor már átfordul egy másik figyelmi pozícióba a zene, akkor már több mindenki figyel. És még taps is van a számok végén. Tapsvihar előfordul, minden nap van egy ilyen.
0: Ha ilyen hotelben játszik az ember, akkor tehát nyilvánvaló többen vannak külföldiek, nem?
1: Igen.
0: A külföldiek érdeklődnek-e mondjuk a magyar cigányzene iránt?
1: Abszolút. Valamikor kint állunk szünetbe, és ugye beszélgetünk a vendégekkel, ők is kint vannak, és megkérdezik, hogy hol tudnak hallgatni igazi kávéházi cigányzenét. Egy komplett banda, hol muzsikál. És nem sok helyen találni.
0: Nem, sajnos ez le lett építve nagyon, ez a igen. Egészen jól működő rendszer. Nincs nagy igény most már rá. Nem feltétlenül a vendégek részéről, hanem inkább a vendéglátós gondolja, úgyhogy
1: ja, nincs rá igény, abszolút.
0: Hogy nincs igény rá. Szerinted visszatér még az az időszak, amikor ez visszaállhat a helyére, visszaállhat a korábbi rend?
1: Lehet, jön egy új generáció, és aki vissza tudja hozni.
0: Vagy más irányba fog elterelődni, mert ugye már te mondod, hogy a jazz az jobban az érdekli a fiatalokat, szívesen mennek ilyen klubokba, nem ilyen nívósabb éttermekbe.
1: Az én korosztályom már inkább más felé elvezett, tehát, hogy az én korosztályban rengetegen vannak klasszikus zenészek is, akik lehet beülnek egy zenekarba, vagy egy zeneiskolába.
0: Ezt el tudtad volna képzelni magadról, hogy beülsz egy zenekarba?
1: Úgymond egy klasszikus zenekarba?
0: Igen,
1: azt
0: igen.
1: Nem. Abszolút nem.
0: Tehát ez nem a te világod.
1: Az nem az én világom. Nekem vannak rokonaim, akik csinálják, és ahhoz kell egy olyan fegyelem, elszántság, hogy az egy másik fajta játék. Tehát ott egységesen mindenki egyként működik. Ott van egy szólista, akit nagyon kell figyelni, van egy koncertmester, aki irányít mindenkit. Ott nincs tévedés, abszolút. Ugye mondják, hogy a jazzzenében a hiba is ki lehet egy pillanat alatt küszöbölni, mert amikor a hibákból vannak a legjobb megoldások. Azért ez a klasszikus zenében az más.
0: Nem jellemző.
1: Nem jellemző, igen.
0: A cigány fiatalok körében milyen arányban vannak azok szerinted, akik a klasszikus zenét választják? És
1: szerintem ez megoszló, egy 50-50. Valaki a klasszikus zenét választja, valaki meg a könnyű zenét. Azon belül jazz,
0: igen.
1: Vagy a popzene, abszolút. Valaki konkrétan kávéházi cigányzenét is játszik, vannak azért, hála Istennek, fiatalok, akik viszik a hagyományokat tovább, de ez nagyon megoszló. És vannak olyan zenész családok nekem is a rokonságból, aki már nem is tanul inkább zenét, sajnos. Van teljesen igen. Más területre elmegy az életbe.
0: Ennek a megélhetés az oka? Tehát, hogy a megélhetés az nem feltétlenül biztosított lesz ebből a szakmából?
1: Igen, ennek az az oka neki. Igen. Tehát inkább tanul egy másik szakmát ugyanannyi évig, általános iskola után lehet még 10 évet tanul, de a tutira megy inkább.
0: Jó, csak hogyha valaki tehetséges, és akkor ezt hogy lehet elfolytani mondjuk azzal, hogy lesz
1: azt nem lehet elfolytani.
0: Vagy egy nem tudom gyógyszerész, tehát hogy lehet ezt megoldani? Nekem egyébként volt egy orvos ismerősöm, aki hazament, és órákig otthon jazzzenét hallgatott mindig, szerintem most is ugyanazt teszi. Mondta, hogy neki egy nap nem múlik el, hogy ezt ne hallgatná. Lehet, hogy neki is lett volna valamilyen zenei tehetsége, vagy ő csak a hallgatósági részét szereti ennek, nem tudom pontosan meghatározni. De hogyha valaki valamiért rajong, vagy valakiben van egy tehetség, akkor azt nem lehet azzal elvágni, hogy most azt mondják otthon a családban, hogy belőle egy jó tanár lenne, mert úgy tudom, mit most csak egy példát mondtam, mert jól fogsz keresni, és akkor ne legyen belőle zenész.
1: Ja, az abszolút nem lehet, hogy mondjam, a tehetség mindig utat tört magának. Én ennek a híve vagyok. Volt olyan nekem is, hogy gimiben volt két év, amikor nem is zenei gimibe jártam. El is gondolkoztam akkor azon a két év alatt, hogy lehet nem is kéne ezt erőltetnem, vagy nem tudom, lehet, hogy jobb lenne más tanulni. Van egy ilyen megingásos időszak az embernek.
0: Van persze, elgondolkodik az ember ezen, pláne, hogyha esetleg még valahonnan kap egy ilyen ötletet is, hogy hát figyelj, nem biztos, hogy hosszú távon ez lesz neked a megélhetésed, és azért élni kell valamiből, tehát próbálj valami más felé is nézni. És ugye az már akkor nagyon felaprózza az embert, mert említetted a Covidot, tehát azért sok zenész Covid alatt mással kellett, hogy foglalkozzon.
1: Igen.
0: Volt, aki ott se hagyta aztán azt a munkáját, és mellette próbál még zenélni, az már egy nagyon-nagyon erős megosztottság.
1: Nagyon. Nekem volt az a két év, amikor elgondolkoztam, és még apukám is azt mondta, ő muzsikus ember létéről, hogy lehet, hogy más kéne folytatod, mert nehéz lesz. És akkor megfogtam magam, felálltam, megráztam magam, és én más nem szeretnék. Én mindent erre tettem fel, szó szerint.
0: Igen. Fel kell tenni egy lapra ilyenkor mindent.
1: Mindent, egy lapra. Én de szerintem ugye... ez úgy működik csak.
0: Mert ugye ez nem csak arról szól, hogy zenél valaki, hát ez rengeteg gyakorlást igényel, felkészülés, stb.
1: Nagy áldozatokkal jár.
0: Tehát, hogy itt óriási áldozat, és a saját tehetségének a befektetése, úgymond.
1: Igen.
0: Tehát, hogy az nem olyan egyszerű, ahogy ezt kívülről valaki látja.
1: Fú, ez nagyon sok óra, tanulás, gyakorlás, sokszor volt szívesebben, mentem volna fotbalozni a többiekkel, vagy bármi más csinálni, szórakozni, elmenni, és nem, akkor inkább gyakoroltam, vagy már gyerekként is ugye elmentem, és vagy apukámmal elmentem játszani, vagy a koncertból készültem rá, és menni kellett. Tehát, hogy volt olyan, hogy például az ünnepi időszakban is van, amikor nem voltam a családommal, mert mennem kellett játszani.
0: Hát ez gyakran előfordul, persze, zenészeknél.
1: És ez benne van a pakliba, hogy főleg, ha az ember külföldre kerül, több hónapra, ha egy olyan szerződést kap.
0: Kaptál külföldi ajánlatot?
1: Igen, kaptam már. Nem is egyszer. Ismét kaptam egyet, aktuálisan. Még gondolkozok rajta. Ez egy 4 hónapos hajóút, és az egy világkörüli út. Ami egészen Amerikától, Ázsiáig, egészen Ausztráliáig, mindenhova megy a hajó, és az nyilván nagy élmény. Tehát, hogy ilyen szinten világot látni ennyi idő alatt, szinte mindenhova eljut az ember, de egyedül nekivágni azért az nehéz dolog.
0: Igen, és úgy tudom, hogy van azért egy...
1: Van mennyasszonyom is.
0: Igen.
1: És hát ezt meggondolom, mert ő is hiányozna azért. Azért 4 hónap az nem kevés idő.
0: De családos zenészek is csinálták ezt sok Igen. éven keresztül, előfordult már.
1: Hát ha muszáj menni, akkor muszáj, akkor ki kell menni. Mert ugye ez, ugye az ember életében ez az egy anyagi puszt is.
0: Ez főleg anyagilag talán, azt gondolom. Vagy ott ismerettségek szerzése, vagy valami más zenei téren is lehet valamilyen tapasztalatot szerezni, vagy ismerettségeket?
1: Abszolút. Biztos, ismerettséget is lehet szerezni, tapasztalatot is. Egy hajóúton sok mindenkivel találkozik az ember. Azért sok helyre is jut, ott azért lehet tapasztalatot szerezni. Még többet bővíten repertoáron, mert Igen. olyan vendégek vannak, nem tudom, aki mondjuk nem olyan nemzetiségű, amit jön mondjuk valaki, teszem föl Indiából, és akkor indiai zenét kér, akkor azt megtanulja az ember, és akkor azzal is bővül a repertoár.
0: De te igazából a másik oldalt szeretnéd erősíteni, én azt érzem. A koncertezések, meg
1: én
0: az
1: abszolút.
0: Együttessel való fellépések, és én meg is tudlak valahol érteni, mert hogy hát itt tudod önmagadat megvalósítani.
1: Abszolút.

0: Említetted, hogy ugye az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium jazzgitárta szakára is felvételt nyertél.
1: Igen.
0: Ahol ugye Balog Roland világhírű gitárművész osztályába tanultál.
1: Így van.
0: A zenekari tanárod pedig szintén a világhírű basszusgitárművész Horváth Plutó József volt.
1: Aki egyben az unokabátyám.
0: Na, ez már komolyan meghatározta, azt hiszem, a zenei pályádat.
1: Igen.
0: Tehát ugye ez volt azért egy mérföldkő már.
1: Igen. Tehát ott mindent újra tanultam. A Rolandtól, mi a gitározáshoz kapcsolódik, jazzzenéhez kapcsolódik, ott mindent átformált bennem. És nagyon sokat dolgozott velem, nagyon sokat tanított hosszú éveken keresztül. És ugye a Józsi is ott zenekari tanárom is volt egybe, meg nyilván úgy, hogy unokabátyám is, tehát egy egészen más kapcsolat van köztünk, csinált egy zenekart, egy fiatal zenekart, a Pluto and the Young Titans, és arra felkért engem, hogy abban én legyek neki a gitárosa, és az nekem egy hatalmas mérföldkő volt.
0: Igen, de Horváth Plutó József azt mondta rólad, hogy intelligens vagy, erős és gyors. Ezek mit jelentenek a zenében?
1: Mint a gyorsaságot biztos a technikai részére mondta, ugye milyen gyorsan játszik gitárosokra, mondjuk hegedűsökre, hogy nagy virtuóz valaki. Ez nekünk romáknál ez ilyen alapszett, hogy mi szeretünk gyorsan játszani,
0: nagy tűzzel
1: játszani. Az intelligenciát biztos arra értettem, hogy nagyon komplex zenét játszottunk. Ha jól tudom, amikor említette, akkor a Viktor Béli emlékestet csináltuk Tóni Lakatossal, és az egy nagyon komplex zenei stílus. Ez egy külön zenei stílus nekem, a Viktor Bélinek a zenéje. De annyit kell róla tudni, hogy ő volt a Gyakó Pastorius, amikor meghalt szegény, ő volt utána basszusgitáros a Weather Reportba, ez a világhírű zenekarba, és kinőtte magát, egy szólista karriert megépített, és rengeteg saját száma, rengeteg saját albumon van neki, és mivel fiatalon meghalt szegény, én nem ismertem, sajnos a Józsi ismerte, ő még beszélgetett is vele, volt szerencséje, és kipattant a fejéből az ötlet, hogy csináljunk egy emlékkoncertet, senki nem merte még bevállalni szerintem ezt Magyarországon. Volt mindenféle, Pastorius est is volt, Oscar Peterson, mindenféle est volt már, de a Viktor Bélit még nem hallottam senkitől. És oda kellett az intelligencia, nagyon. Nagyon sokat kellett tanulnom is, tehát ez egy másik műfaj. Ez az a jazz, meg a rock, meg a klasszikus zene, meg a popzene fúziója, és ott még egy hangszert is be kellett szereznem. Egy Fender Stratocastert vettem akkor, mert nem volt jó a jazzgitár arra műfaj, ahhoz kevés volt. Az egy több oldalú gitár kellett. És ez az időszak is abszolút átformált, mert onnantól kezdve még szélesebbre növelte bennem ezt a zenei nyitottságot a fúziózene felé.
0: Jelenleg ugye előadó művészettel is foglalkozol, számos formációban és társulatnál, számos projektben, több neves előadó művésszel volt koncerted, ugye, mint említetted, Horváth Plutó József, Toni Lakatos, Robi Lakatos, Bangó Margit, Szőke Nikoletta.
1: Igen.
0: Hát itt eléggé ilyen színes a paletta.
1: Igen, volt nagy koncertünk, nem is egy a Margit nénivel. A Nemzetközi Roma Napon volt szerencsénk játszani. Van egy közös zenekarunk, ez egy Schneidbergeresek hoztuk létre a West Top Gypsy nevű zenekart, ahol kísértük a Margit nénit. Az egy hatalmas élmény volt. Illetve volt egy másik nagy koncert is, ahol volt szerencsénk kísérni őt, Margit nénit is, Szőke Nikolettát is a West Top Gypsy-vel, és a Lakatos Robival is nagyon sokat játszottunk így egybe, és megyünk is, tehát, hogy majd lesz egy koncertünk is majd még vele, egy jazzfesztiválon, úgyhogy ezek a legnagyobb élmények nekem. Meg az, hogy a barátaimmal játszok ott együtt a zenekarba.

0: 4 évvel ezelőtt, 2022-ben harmadik helyezést értél el zenekaroddal a Lakatos Ablakos Dezső emlékére rendezett 5. országos jazz zenei versenyen.
1: Így van, pontosan. A magyarországi jazztansokos konziból jöttek akkor, akik OK-n is tanultak, akik végzősek voltak, tehát itt az Egresiből, a Bartók Béla konziból, Vácó jöttek, és elég komoly mezőny volt akkor, nagyon jó zenekarok voltak, akik mai napig is nagyon aktívak a jazzzené életbe. Nagyon színvonalas volt, komoly zsűrivel, nagyon komoly díjak voltak. Volt versenyszellem, volt értelme azért készülni. Jó volt az az időszak.
0: Az elismerés az jól esett.
1: Hát persze, ez egy megerősítés, hogy valamit jól csinálunk, és csak így tovább. Én ezt úgy fogtam fel, ezt a harmadik helyezést.
0: Milyen a magyar cigány jazz? Lehet-e ilyennek nevezni például, és hogy mihez hasonlítanád, mihez van közelebb zeneileg?
1: Ez egy egyéni megfogalmazás, nagyon már csak azért is, mert a magyarországi cigányok szerintem az az egyetlen egy népcsoport, tehát így a romákon belül, akik mindenféle zenei stílusban tudnak közlekedni. Tehát, hogy én hallottam már magyar cigányt játszani jazzt, úgy, mint egy amerikai, vagy hallottam már román zenét játszani, lautár zenét játszani is, vagy szerb zenét játszani, klasszikus zenét, és ha még a szintó vonalát is megnézzük, azt is hallottam már úgy játszani magyar cigányt, mint egy szintó cigány. Az a konkrét Django stílust. Valamikor olyan szinten tudja valaki játszani, hogy el kell gondolkozni, hogy most ki játszik.
0: Olyan színvonalasan.
1: Igen, igen. Abszolút.
0: Külföldön milyen sikere van?
1: Nagyon szeretik. Tehát, hogyha meghallják valakit, hogy a jazzisták, hogy magyar cigány, az nagyon szeretik őket. Igen. Mi is akárhol jártunk, azért mindig örültek. Mert azt tudták mindig, hogy mi vagyunk azok, akik mindent tudunk játszani. És azért is jöttek szerintem mindig Magyarország, szerintem régebben is a kávéházi cigányzenékeszekhez azért jártak annyian, mert mindent játszottak ők is. Nyilván nem konkrétan olyan mértékben játszottak jazzt, mondjuk, mint az amerikaiak, de ismerték a standardeket. És már kaptam kérdéseket, hogy ezt mégis hogy? Hogy tanulták? Vagy ez honnan jön? Ez a sok zenei műfa honnan jön? Annyit tudok nekik mindig mondani, hogy mindent hallgatunk, mindent játszunk gyerekkorunk óta. És ez azért formálódik bennünk. A magyar cigányzenét én egyszerűen azt valaki ráérez, az, amit a jazz zene. Lehet egy bizonyos részét tanulni, de vannak olyan részeit, nem lehet tanulni. Tehát, hogy meg lehet tanulni konkrétan a dalokat, de hogy kell úgy előadni, úgy eljátszani, ahogy az a nagykönyvbe is le van írva, az komplex dolog. Arra rá kell érezni. És az szerintem évek, hosszú évek.
0: Szajkó Nándor, hogyha 10 év múlva találkozunk, mik a terveid? Mit szeretnél? Elég nagyon fiatal vagy még, úgyhogy
1: tervezni lehet.
0: 10 év az már neked sok, azt mondod.
1: Az nagy idő, azért.
0: Nagy idő. Hát attól függ, mennyi dolog történik az ember életében, mert ha semmi, akkor észrevétlenül megy el, ha viszont sok dolog történik, akkor évtizedeknek is tűnhet. Remélem, hogy neked sok dolog fog történni, de te mit tervezel? Vannak-e elképzeléseid? Tudsz-e nagyokat álmodni?
1: Én mindig mertem nagyokat álmodni. Most is így vagyok ezzel. 10 év múlva szeretnék egy konkrét saját zenekart, amiben azt a zenét játszom azokkal az emberekkel, amit én is szeretek, vagy konkrétan, amit én szeretek. Szeretnék akkor egy diplomát is már szerezni, szeretnék lediplomázni.
0: Milyen diplomát szeret?
1: Jazzgitár tanszak érdekel engem abszolút. Érdekel a zene elméleti része is, de inkább a hangszeres. A jazzgitár tanszak, hát illetve, hogy a zenén kívül még 10 év alatt az ember azért a családot is szeretne alapítani. Hogy...
0: Hát vannak itt tervek bőven.
1: Igen, vannak tervek, igen. Világot látni, utazni sokat.
0: Igen, te még olyan sokat nem jártál külföldön.
1: Még annyira nem. Így az európai országokban, így a környező országokban voltam, de tengeren túlon még sajnos nem.
0: Zenélni. Igen. Hová szeretnél eljutni? Vagy melyik az a színpad, ami neked egy nagy álmot jelent?
1: Hát a Blue Note-ba. Egyszer el szeretnék jutni. Nem is a New York-iba, a Tokióiba. Ott igen. Egyszer játszani.
0: És ugye említetted, hogy egy saját zenekar, és gondolom a saját zenekar az már...
1: És saját zenével is.
0: És saját zenével.
1: Igen.
0: Lenne egy elképzelésed arról, hogy kik azok, akikkel mondjuk akár hosszú ideig együtt játszanátok majd.
1: Mondjuk az énekese, az a mennyasszonyom a párommal.
0: Igen, akkor mondjuk el most már a nevét is.
1: Bakondi Jászmin, ővele szeretnék, illetve gondolkozok még a zongoristán, dobosom, nem tudom, a basszusgitáros az egyértelmű, megvan az az unokabátyám, Horváth Útó Józsi, akivel szeretnék játszani.
0: Hát ezen van még rá időd.
1: Van még rá időm, de így már azért a tervek, a vonalak azért megvannak bennem nagyjából.
0: Hát nagyon sok mindent felsoroltál, én csak 10 évet mondtam, lehet, hogy arra egy picit azért több idő is kell majd, de én kívánom, hogy sikerüljön neked, és sikerüljön az álmaidat megvalósítani.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.

Kedves hallgatóink, a Portréban Szajkó Nándor volt a vendégem, a hangmérnök Púr István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Portré szerkesztőműsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klapov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: La body spell, de hatjú dal biu. Patang nei tok, vase ili biu ka.
1: Dieta žen tu biu.
0: Te režim kozaj doj prišo teže tiste tu biu, veš?
1: Tiste pravne, koje različe di od Boga pod Orban Viktora. Bog nije šta Orban Viktor bite.
0: Oh, nemo nu bučo, ne?
1: Da, prvica, pravo, on pravo. Pa nika prvica jedno.
0: Tisto meni toko stalo, ka tisto tam spevu, pa se rekao, pretaše stari jagarski pes, če ne pravi pes, ge več.
1: Ja, jedan, dva, daš, ja.
2: Az ígéretekből maradt egy dal, egy kiöregedett vadászkutya, vonítva ül a kátyuba. Hűséget én nem csak mutattam, emlékezz rá, érted, mennyit ugattam. Ki kiöregedett, vadász ebek, csont helyett jött a nyugdíjrendelet. Értetek, a szívem majdnem megszakadt. Hogy hittem én ifjú állat, jó lesz nekem, majd mindenkor te nálad.

csont helyett jött a kamatadó rendelet. Értetek, a szív majd megszakad, de a rosszban jó, hogy ugatni már szabad.

bármi lesz, segít a szex, ha lesz. Oh, it's my child. Oh, yes, in family. Nem lehet minket józanítani. A kocsma sok, vagy a pénzem tűnkezik. Nem tudom, de mindent lenyelek.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 1 do pol dvaj. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy német énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Michelt. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A német énekesnő Michelle 1972. február 15-én született, polgári neve Tanya Heaver. Gyermekkorában testvéreivel bántalmazó családban élt, majd 9 éves korában egy nevelő családhoz került, azonban itt is rosszul bántak vele. 13 évesen került ahhoz a családhoz, ahol először került kapcsolatba a zenével. Nevelő apja egy zenekar tagja volt, és az énekesnő megbetegedésekor mindössze 14 éves. Tanya vehette át a helyét, majd a zenekar tagja lett. Az iskola elvégzését követően először mégsem zenével foglalkozott, hanem kereskedelmi ügyintézőnek tanult. Mégis munkája révén került kapcsolatba egy hangtechnikussal, akinek köszönhetően megvalósult első nyilvános fellépése. Itt figyelt fel rá Christina Bach, énekesnő és dalszövegíró, és bemutatta Jean Frankfurter producernek, aki elindította a fiatal tehetség zenei karrierjét.

Első dala megjelenését követően Michelt meghívták számos zenei műsorba, és megjelent első albuma is. 2001-ben ő képviselhette Németországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, és a 8. helyet érte el. 2003-tól Michel egészségi problémákkal küszködött, és átmenetileg visszavonult az énekléstől. 2005-ben visszatért a színpadra, valamint több szórakoztató műsorban is szerepelt. 2007-ben ismét rosszabbodott egészségi állapota, így 2008-ban bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását. A színpadi szünet azonban nem tartott sokáig, 2009-ben Michel visszatért a reflektorfénybe.

Színpadi visszatérését követően Michelle új albumokat jelentetett meg, valamint koncertkörutakra indult. 2016 és 2017 között zsűritagként részt vett a Németország keresi a Superstar című műsorban, valamint 2022-ben szerepelt a Let's Dance című táncos műsorban, és évről évre jelentetett meg új albumokat is. 2023-ban az énekesnő az elért sikerek ellenére bejelentette, hogy végleg visszavonul és befejezi zenei karrierjét. Utolsó koncertjét 2026. februárjában adta Berlinben, utolsó televíziós fellépése 2026. júniusában volt. Több mint 30 éves zenei pályafutása során Michelle eddig 4,5 millió hanghordozót adott el, és Németország legsikeresebb előadói közé tartozik.

Magánéletében Michel 1995 és 1999 között Albert Oberlauer zenész felesége volt, házasságukból egy lánygyermek született. 1999 és 2001 között az énekesnő Matthias Reim énekessel élt párkapcsolatban, melyből szintén egy lánygyermek született. Harmadik lánya a József Sitövéjjel 2007 és 2010 közötti házasságából született. Válásukat követően az énekesnő 2018-ban rövid ideig Karsten Walter énekessel élt együtt, majd 2024 júniusától 2026 májusáig a szintén énekes Erik Filippi volt az élettársa.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal Michel német énekesnőt mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.